a lámpák fénye távolodik. Mögöttem az értelmetlen szürkeségnek vége. Az ajtók sorban összezárnak. Veled van.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Don't have to leave.

DJ. So listen, what I mean.

0: West Coast for life.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

Come on. Come on. Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Tovább tart a hőségriadó. Rekordmagasan az áramfogyasztás. A büdzsé állapotáról beszélt a kormányfő. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Szerda éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A népegészségügyi szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tartós helyenként 40 Celsius fokot megközelítő hőség fokozottan megterheli a szervezetet, ezért kiemelten fontos a folyadékpótlás. Továbbra is a víz fogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italokat. Megérzi a hőséget a MÁV, több motorvonat túlmelegedett, emiatt kimaradtak egyes elővárosi vonatok. Ez ma is előfordulhat, a cégcsoport szerint ezért kimaradó járatokra vagy rövidebb szerelvényekre kell számítani. Azt írták, a modern vasúti járműveknek is kihívás az extrém meleg. Megdőlt a tavaly nyári áramfogyasztási rekord itthon. Pénteken a rendszer terhelés elérte a 6788 megawattot. Magyarországon az eddigi abszolút nyári csúcsot 2024. júliusában regisztrálták, akkor 7000 feletti megawatt volt a mennyiség. A vártnál rosszabb állapotban van a büdzsé, erről a miniszterelnök beszélt a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, az előző kormány nem a valós költségvetési hiányszámokat közölte, és olyan uniós forrásokkal is számolt, amelyekről tudta, hogy nem érkeznek meg. Kezdődik a hazai görög dinnye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű a gyümölcs, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a piacokon, boltokban. Idén csaknem 3500 hektáron zajlik az aratás, tájékoztatta rádiónkat Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
2: Folyamatos lesz a dinnye érkezése a boltok, a piacok értékesítési pontjaira. Szerte az országban mindenhol elérhető lesz a kiváló minőségű magyar dinnye. Fontos azt tudni, hogy a magyar termelők nagyon modern technológiával termesztik a dinnyét. Ennek megfelelően és a földrajzi eltolódásoknak köszönhetően az érési idők is ennek megfelelően alakulnak, tehát a szezon teljes egésze alatt elérhető lesz a magyar fogyasztók számára a kiváló minőségű magyar dinnye.
1: A sok napsütés mellett kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék ma sem érkezik. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. 40-42 fok köré forrósodik fel a levegő. Nagyon erős az UVB sugárzás, ami azt jelenti, hogy a normál bőrtípusú emberek már 15-20 perc alatt leéghetnek a napon. Holnap egy hidegfront hatására napközben egyre több felé érkezik eső. Az ország nagy részén nem szűnik meg a hőség. 33 és 39 fok között alakulnak a csúcsértékek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. június 30-a reggel 6 óra van. Ez a Pagebook, a 101.7 Best FM-en.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM. Pagebook.
1: Csütörtökön kezdődik az idei Zsolnai Fényfesztivál. Időközi polgármester választás volt Görcsöny Dobokán. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Csütörtökön kezdődik a jubileumi 10. Zsolnai Fényfesztivál, amely fényárba öltözteti Pécs belvárosát és a kiemelt helyszíneket. Idén is lesznek köztéri látványosságok, nemzetközi mapping verseny a Székesegyháznál és utcaművészeti programok. A részletes programsorozat a fesztivál hivatalos oldalán érhető el, de a Festify applikációban is megtalálható a digitális műsorfüzet. A szervezők a fesztivál idején a tömegközlekedés használatát javasolják. A tükebusz a legforgalmasabb időszakokban sűrített járatokkal segíti a közlekedést. Az autósok számára több díjmentes parkolási lehetőség is rendelkezésre áll majd, többek között a Zsolnai negyednél, a Kodály központnál és a Tudás központ parkolójában. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a héten Budapesten és 73 további településen kell számítani szúnyoggyérítésre. A munkálatok összesen 8 megyét érintenek, Baranya ezúttal nincs a listán. A rendkívüli hőség miatt az érintett területeken a szokásosnál később, jóval naplemente után kezdődnek majd a permetezések. Emellett Békésben néhány folyami holtágnál biológiai módszerrel is gyérítik a lárvákat. A Magyar Református Szeretetszolgálat idén is meghirdette nyári tanszergyűjtő akcióját, amelyben rászoruló diákok iskola kezdését támogatják. A szervezet azt írja, a cél az, hogy legalább 1358 diákot tudjanak támogatni a szükséges tanszerekkel, iskolatáskákkal, sportfelszereléssel. A tárgyi adományokat augusztus 10-éig fogadják az országos irodahálózatban. Jó állapotú vagy új füzeteket, rajzeszközöket, írószereket, táskákat gyűjtenek általános és középiskolás fiataloknak. A program pénzadománnyal is támogatható. Elköltözik a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ gyermekgyógyászati klinikájának fül-orr-gégészeti szakrendelése a József Attila utcából, a Pepszis Ház néven ismert épületből, adta hírül az Egyetem Klinikai Központja. A beteg gyerekeket június 30-ától a Rákóczi úti telephelyen a 2-es szám alatt a volt Baranya megyei kórházban a T-épület 3. emeletén fogadják. A hétvégén több alkalommal is riasztották a baranyai tűzoltókat életmentéshez. Pécsett, Mohácson és Komlón is segíteniük kellett a mentők munkáját. A katasztrófavédők volt, ahol a bejárati ajtó kinyitásával, volt, ahol a lakás erkélyén keresztül jutottak be az ingatlanokba, hogy segítsék az elesett, segítségre szoruló időseket. A katasztrófavédelem arra figyelmeztet mindig, de ilyen nagy hőségben fokozottan oda kell figyelni az idősekre. Egy-egy telefonhívás vagy rövid látogatás akár életet is menthet. Végső fázisához érkezett Komlónak Komlóverzum mögötti parkoló fejlesztése. A szakemberek elkészültek a parkolóhelyek felfestésével, és 4 akadálymentesített férőhelyet is kialakítottak a területen. Nem csak a burkolat újult meg az elmúlt időszakban, nagy hangsúlyt fektettek a zöldítésre is, így a parkolónál kertészeti munkákat is végeztek, a lakosság pedig a hétvégétől birtokba vehette a megújult területet. Újabb szakaszához érkezett a Tompa Mihály utcai óvoda korszerűsítése Komlón. Az intézményt az elmúlt napokban teljesen kiürítették, a használható értékes eszközöket későbbi hasznosításra félretették, a kulcsokat pedig átadták az önkormányzatnak. A minisztériumi jóváhagyás után a nyertes kivitelezők átvehetik a munkaterületet és kezdődhet a bővítés. 2028. szeptemberére egy modern, akadálymentes, 6 csoportszobával, új tornaszobával és egy új épületszárnyal felszerelt intézmény várja majd a gyerekeket. Az építkezés ideje alatt az óvoda a Kenderföld Somági Általános Iskola első emeletén működik majd. Időközi polgármesterválasztást tartottak hétvégén Görcsöny Dobokán, mivel a község korábbi vezetője Troszt József áprilisban elhunyt. A Nemzeti Választási Iroda közlése szerint a posztért 5-en indultak, mindannyian függetlenként. A község 308 választópolgára közül vasárnap 195-en jelentek meg a választáson. A legtöbben Liszácz Péterre voksoltak, így ő lett a település új polgármestere. Véget ért az idei Fishing on Orfű fesztivál, ami újból teltházas volt. A szervezők korábban azt közölték, a jövő évi rendezvény időpontját a közönségre bízzák. A bérletesek voksolhattak még a fesztivál előtt. Több lehetséges időpontot is felkínáltak a választásra. Végül legtöbben a június 30-a és július 3-a közé eső napokat jelölték meg. Így a fesztivál jövőre is a megszokott, nyárelei időszakban várja majd a vendégeket. Idén is megrendezik a külföldön élő horvátok népviseletes szépségversenyét. Az esemény helyszíne a boszniai Tomislavgrad, ahol Magyarországot egy mohácsi fiatal, Straub Rázsics Alisz képviseli majd. A verseny célja az, hogy összekösse a világ minden táján élő horvátokat, ezzel is támogatva a hagyományok őrzését. Az idei versenyre összesen 22 lány nevezett. Számos európai országból, de még Argentínából és Perúból is érkezett nevezés. A verseny internetes oldalán július 10-éig tart a közönségszavazás, ahol a mohács indulóra is voksolhatunk. Új produkciót mutat be szombaton a szegedi szabadtéri játékokon a Magyar Nemzeti Tánc Együttes. Az idei évad egyik kiemelkedő előadása a Hősök hajnala címet viseli. A két részből álló produkció első fele Dózsa György történetét mutatja be, míg a második rész a Requiem Mohácsért címet viseli, melyet a mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából állítottak színpadra. Az új produkció zenéjét Eredics Benyámin, a Söndörgő zenekar muzsikusa írta. A darab rendező koreográfusa a Kossuth Díjas alkotópáros Zsufrászki Zoltán és Zsévince Zsuzsanna voltak. Egy ezüstéremmel és egy negyedik helyezéssel fejezte be szereplését Jászó Ádám a római Szette Colli nemzetközi úszóversenyen. A PSN ZRT Pécsi Sportiskola úszója 100 méter háton végzett a második helyen, míg 50 méter háton a negyedik helyen csapott célba. A római Szette Colli volt az utolsó nemzetközi verseny az augusztusi Európa-bajnokság előtt, így fontos állomása volt a felkészülésnek. Távozik a HRM Kozár Mistenny kapusa Oroszi István. Az MB2-es labdarúgó klubba honlapján azt írja, a hálóőr 2024. januárjában érkezett Kozár Mistenybe, azóta pedig számos alkalommal védte a csapat kapuját. A 2025-26-os szezonban a sérült Lékai Soma helyett az utolsó 8 fordulóban is ő állt a kapuban. A klub azt nem közölte, hogy Oroszi István hol folytatja pályafutását. Ez volt a Pitchbook, a 101.7 Best FM-em.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Best FM, Best FM. A legnagyobb sztárok. A legnagyobb kedvencek. Ez a Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép jó reggelt kívánok az év 181. napján, június utolsó napja egyben, a mai KEDD 30-a. Isten éltesse a pálokat és sok boldogságot a szülinaposoknak. 6 óra múlt 11 perccel, azaz 4 perc múlva 7:15. Aki már elindult, annak jó utat kívánok. A többieknek jó készülődést. Ha dugó baleset van, hívható SMS Viber számunk 0620-55-55-155. Maxim Levente vagyok, és indítom ezt el American Boy című dalát.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék, jó reggelt kívánok június utolsó napján, 30-a van kedd, az aszteroida világnap. A világnap célja felhívni a figyelmet arra a veszélyre, melyet az aszteroida becsapódás jelenthet Földünkre és annak élővilágára, valamint hogy rávilágítson arra a tényre, hogy mennyire fontos azok figyelemmel kísérése, feltérképezése és nyomon követése az esetleges katasztrófa elkerülése érdekében. Az ünnep dátumául június 30-át jelölték meg, méghozzá azért ezt a napot, mert ezzel emlékezünk az 1908-as Tunguzi eseménye, amikor egy 40 méter átmérőjű aszteroida belépett a légkörbe Szibéria felett, és felrobbant egy távoli és lakatlan térségben. A becsapódás utólagos becslések szerint egy 3-5 megatonnás bombáival volt egyenértékű, ami 300-szor erősebb, mint az az atombomba, amit Hiroshimára dobtak. Belegondolni is szörnyű, hogy mi lett volna, hogyha ez egy nagyobb városra zuhan. De szerencsére nem így történt. On a Night Like This, Kylie Minogue dalával megy tovább a kedreggel.
1: Best

0: Ébreszt FM, a legjobb zenék, kitartást kívánok az újabb kánikulai naphoz. Igen, ma is súroljuk a 40 fokot, holnap jön a hidegfront, csütörtökre már remélhetőleg mindenhol felfrissül az idő. Túlélő mód kimaxolva, a hírek után a Destiny's Child-dal jön a Survivor mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Véget ért az idei Fishing on Orfű fesztivál. Ma tetőzhet a hőség. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Véget ért az idei Fishing on Orfű fesztivál, ami újból teltházas volt. A szervezők korábban azt közölték, a jövő évi rendezvény időpontját a közönségre bízzák. A bérletesek voksolhattak még a fesztivál előtt. Több lehetséges időpontot is felkínáltak a választásra. Végül legtöbben a június 30-a és július 3-a közé eső napokat jelölték meg. Így a fesztivál jövőre is a megszokott nyárelei időszakban várja majd a vendégeket. Elköltözik a Pécsi Tudományegyetem klinikai központ gyermekgyógyítása.

0: Egészségügyi dolgozók számára munkaszüneti nap. Így július 1-én a pécsi polgármesteri hivatalban szünetel az ügyfélfogadás. A pécsi egyesített egészségügyi intézmények rendelő intézetei pedig zárva lesznek. A házi orvosi ellátás ügyeleti rendben történik majd, a patikák szintén ügyeleti működést tartanak. A PTE klinikájának sürgősségi ellátása ezen a napon is elérhető lesz.
1: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
0: Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett több helyszínen is. Dolgoznak az Atinai úton, a 32-es szám és a Lovarda utca között. A Péter utcában a Hász Mihály tér bejárata és a Hunyadi utca közötti szakaszon zajlik a munka, míg a Megye utcában a 4-es számú ház és a Papnövelde utca között, valamint az Anna utca és a Papnövelde utca egy szakaszán dolgoznak. Valamennyi helyszínen teljes útlezárásra kell számítani, a gyalogosok közlekedése azonban biztosított. A meteorológusok előrejelzései szerint az országban ma tetőzik a hőség. Napközben sokat fog sütni a nap, és csak elszórtan jelenhetnek meg felhők az égen, késő délutánig. Akkor már többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan pedig futózáporok is kialakulhatnak. A szél a nap nagy részében mérsékelt marad, délutántól helyenként megélénkülhet. A nappali csúcs hőmérséklet 38 fok közelében alakul majd.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék egyelőre, még nincs változás, ma is marad a forróság. 35-42 fok között alakul a hőmérséklet. Északkeleten több felhő lehet az égen, ott szorványosan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, de az igazi felfrissülést hozó hidegfront majd csak holnap délután jön. Holnap még 35 fok körül, csütörtökön már csak 30 fok lesz a maximum. Milyen hűvösnek tűnik ugye a 40 fok után kimondani 30 fok, ú, de jó, csak 30 fok. A csütörtök tehát valóban gyönyörű nap lesz. It's a beautiful day. Michael Bublé folytatja a Besten. Jó reggelt!

0: mondanám.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Iszonyatos sebességgel emelkednek a hőmérők higanyszálai, már is átlépik a 30 fokot ma is. Hogy meddig tart a forróság és mikor jön az enyhülés, megtudhatjuk a hírekből, hét után pedig hozom Stinget. És jön a huligánz is. Hívható SMS Viber szám 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Újabb helyszíneken folytatódik a héten a szúnyoggyérítés. 38 fok is lehet délután. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a héten Budapesten és 73 további településen kell számítani szúnyoggyérítésre. A munkálatok összesen 8 megyét érintenek, Baranya ezúttal nincs a listán. A rendkívüli hőség miatt az érintett területeken a szokásosnál később, jóval naplemente után kezdődnek majd a permetezések. Emellett Békésben néhány folyami holtágnál biológiai módszerrel is gyérítik a lárvákat. Végső fázisához érkezett Komlónak Komlóverzum mögötti parkoló fejlesztése. A szakemberek elkészültek a parkolóhelyek felfestésével, és 4 akadálymentesített férőhelyet is kialakítottak a területen. Nem csak a burkolat újult meg az elmúlt időszakban, nagy hangsúlyt fektettek a zöldítésre is, így a parkolónál kertészeti munkákat is végeztek, a lakosság pedig a hétvégétől birtokba vehette a megújult területet. Idén is megrendezik a külföldön élő horvátok népviseletes szépségversenyét. Az esemény helyszíne a boszniai Tomislavgrad, ahol Magyarországot egy mohácsi fiatal, Straub Rázsics Alisz képviseli majd. A verseny célja az, hogy összekösse a világ minden táján élő horvátokat, ezzel is támogatva a hagyományok őrzését. Az idei versenyre összesen 22 lány nevezett. Számos európai országból, de még Argentínából és Perúból is érkezett nevezés. A verseny internetes oldalán július 10-éig tart a közönségszavazás, ahol a mohács indulóra is voksolhatunk.
0: A Best FM navigáció támogatója a Beto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett több helyszínen is. Dolgoznak az Atinai úton, a 32-es szám és a Lovarda utca között. A Péter utcában a Hász Mihály tér bejárata és a Hunyadi utca közötti szakaszon zajlik a munka, míg a Megye utcában a 4-es számú ház és a Papnövelde utca között, valamint az Anna utca és a Papnövelde utca egy szakaszán dolgoznak. Valamennyi helyszínen teljes útlezárásra kell számítani, a gyalogosok közlekedése azonban biztosított. Napközben sokat fog sütni a nap, és csak elszórtan jelenhetnek meg felhők az égen, késő délutánig. Akkor már többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan pedig futózáporok is kialakulhatnak. A szél a nap nagy részében mérsékelt marad, délutántól helyenként megélénkülhet. A nappali csúcs hőmérséklet 38 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen! 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok a Gorillázzal elsőként, de ebben a fél órában érkezik az Apró Medúza, és Topaz is a New Millennium-mal. 7 óra elmúlt, Max Szem Levente vagyok. Hívható SMS Viber, ha a dugó baleset lenne valahol, 0620-55-55-155. Sok boldogságot a névnapos Páloknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best.

Best FM, a legjobb zenék. E egyenlő M/C négyzet. Ugye mindenkinek ismerős ez a relativitás elmélet, mely Albert Einstein nevéhez fűződik, és 121 éve, pont a mai napon publikálta. A fizika óra után irány a vízpart, Afromedúza, Pasilda, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Jó reggelt!

2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

0: Best FM, a legjobb zenék. Tiltott szavak következnek a hírek után. Relight my fire. Lobbantsd be a tüzemet, valahogy így fordítanám én most. Országos tűzgyűjtási tilalom van, úgyhogy senkinek eszébe se jusson tüzet rakni. Ma is szoknunk kell a 40 fok hangzását. Egy újabb forró nap előtt állunk, részletek a hírekben. Aztán szólnak újból a legjobb zenék itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Rászoruló diákoknak gyűjt tanszereket a református szeretetszolgálat. 38 fok is lehet délután. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A Magyar Református Szeretetszolgálat idén is meghirdette nyári tanszergyűjtő akcióját, amelyben rászoruló diákok iskola kezdését támogatják. A szervezet azt írja, a cél az, hogy legalább 1358 diákot tudjanak támogatni a szükséges tanszerekkel, iskolatáskákkal, sportfelszereléssel. A tárgyi adományokat augusztus 10-éig fogadják az országos irodahálózatban. Jó állapotú vagy új füzeteket, rajzeszközöket, írószereket, táskákat gyűjtenek általános és középiskolás fiataloknak. A program pénzadománnyal is támogatható. A hétvégén több alkalommal is riasztották a baranyai tűzoltókat életmentéshez. Pécsett, Mohácson és Komlón is segíteniük kellett a mentők munkáját. A katasztrófavédők volt, ahol a bejárati ajtó kinyitásával, volt, ahol a lakás erkélyén keresztül jutottak be az ingatlanokba, hogy segítsék az elesett, segítségre szoruló időseket. A katasztrófavédelem arra figyelmeztet mindig, de ilyen nagy hőségben fokozottan oda kell figyelni az idősekre. Egy-egy telefonhívás vagy rövid látogatás akár életet is menthet. Távozik a HRM Kozár Mistény kapusa Oroszi István. Az MB2-es labdarúgó klub a honlapján azt írja, a hálóőr 2024. januárjában érkezett Kozár Mistenybe, azóta pedig számos alkalommal védte a csapat kapuját. A 2025-26-os szezonban a sérült Lékai Soma helyett az utolsó 8 fordulóban is ő állt a kapuban. A klub azt nem közölte, hogy Oroszi István hol folytatja pályafutását. Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett több helyszínen is. Dolgoznak az Atinai úton, a 32-es szám és a Lovarda utca között. A Péter utcában a Hász Mihály tér bejárata és a Hunyadi utca közötti szakaszon zajlik a munka, míg a Megye utcában a 4-es számú ház és a Papnövelde utca között, valamint az Anna utca és a Papnövelde utca egy szakaszán dolgoznak. Valamennyi helyszínen teljes útlezárásra kell számítani, a gyalogosok közlekedése azonban biztosított. A meteorológusok előrejelzései szerint az országban ma tetőzik a hőség. Napközben sokat fog sütni a nap, és csak elszórtan jelenhetnek meg felhők az égen, késő délutánig. Akkor már többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan pedig futózáporok is kialakulhatnak. A szél a nap nagy részében mérsékelt marad, délutántól helyenként megélénkülhet. A nappali csúcs hőmérséklet 38 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok június utolsó napján, 30-a kedd van. Sok boldogságot kívánok a páloknak. 121 éve a mai napon Albert Einstein publikálta relativitás elméletét. Ma 67 éve a Kossuth Rádióban megkezdték a Szabó Család című családregény sorozat sugárzását.
1: Búsú János, ez az életrendje.
0: 51 éve ezen a napon született Ralf Schumacher német autóversenyző, Forma 1-es pilóta. 1966. június 30-án megszületett Mike Tyson, amerikai ökölvívó, minden idők egyik leghíresebb és leghírhettebb boxolója. És 1983-ban a mai napon született Sheryl Cole, angol popénekesnő, tévészemélyiség, a Girls Aloud lánycsapat egykori tagja is. Még egyszer sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Best FM a legjobb zenék. Szerencsére nincs dugó baleset, ha csak szerintem, akkor meg lehet írni 0620 55 55 155. Idefele jövet éreztem egy kis szellőt, ami már is komfortosabbá tette a hajnali kánikulát. Ma még 40 fok, holnap már jobb lesz a helyzet, csak 35 fok körül, aztán az igazi majd csütörtök lesz, amikor a 30 fokig hűl vissza a maximum. Holnap jön a hidegfront, részletek a hírekben, mindjárt 8 óra. Jó reggelt! A következő órában itt lesz Ed Sheeran. És a Magna Cum Laude is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is, és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
3: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz, irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café, Peach, Széchenyi tér 1.
4: Programajánló a Best FM-en. Villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz Bány Alex a Schleppel, fellép a BSV és a Gang, csak úgy, mint Regán Lili és Lótfi Begi. Bővebb információ és jegyek villany.hu. Éjszakai zenés fürdő Harkányban július 4-én a Lepkemedence környékén. A buli este 7 órakor kezdődik, fellép New Week, majd Hanvai PG, míg a zárást DJ Duli és DJ Bara fogja játszani 10 és éjfél között. Bővebb információ harkányfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hurra látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hurra látogató központban.
4: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Ez a 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
6: Újabb helyszíneken folytatódik a héten a szúnyoggyérítés. 38 fok is lehet délután. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Csütörtökön kezdődik a jubileumi 10. Zsolnai Fényfesztivál, amely fényárba öltözteti Pécs belvárosát és a kiemelt helyszíneket. Idén is lesznek köztéri látványosságok, nemzetközi mapping verseny a Székesegyháznál és utcaművészeti programok. A részletes programsorozat a fesztivál hivatalos oldalán érhető el, de a Festify applikációban is megtalálható a digitális műsorfüzet. A szervezők a fesztivál idején a tömegközlekedés használatát javasolják. A tükebusz a legforgalmasabb időszakokban sűrített járatokkal segíti a közlekedést. Az autósok számára több díjmentes parkolási lehetőség is rendelkezésre áll majd, többek között a Zsolnai negyednél, a Kodály központnál és a Tudás központ parkolójában. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a héten Budapesten és 73 további településen kell számítani szúnyoggyérítésre. A munkálatok összesen 8 megyét érintenek, Baranya ezúttal nincs a listán. A rendkívüli hőség miatt az érintett területeken a szokásosnál később, jóval naplemente után kezdődnek majd a permetezések. Emellett Békésben néhány folyami holtágnál biológiai módszerrel is gyérítik a lárvákat. Egy ezüstéremmel és egy negyedik helyezéssel fejezte be szereplését Jászó Ádám a római Szette Colli nemzetközi úszóversenyen. A PSN ZRT Pécsi Sportiskola úszója 100 méter háton végzett a második helyen, míg 50 méter háton a negyedik helyen csapott célba. A római Szette Colli volt az utolsó nemzetközi verseny az augusztusi Európa-bajnokság előtt, így fontos állomása volt a felkészülésnek. Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett több helyszínen is. Dolgoznak az Atinai úton, a 32-es szám és a Lovarda utca között. A Péter utcában a Hász Mihály tér bejárata és a Hunyadi utca közötti szakaszon zajlik a munka, míg a Megye utcában a 4-es számú ház és a Papnövelde utca között, valamint az Anna utca és a Papnövelde utca egy szakaszán dolgoznak. Valamennyi helyszínen teljes útlezárásra kell számítani, a gyalogosok közlekedése azonban biztosított. Napközben sokat fog sütni a nap, és csak elszórtan jelenhetnek meg felhők az égen, késő délutánig. Akkor már többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan pedig futózáporok is kialakulhatnak. A szél a nap nagy részében mérsékelt marad, délutántól helyenként megélénkülhet. A nappali csúcs hőmérséklet 38 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 4 perccel múlt 8, jó reggelt kívánok, június utolsó napján kedd van, sok boldogságot kívánok a névnapos páloknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Egy laza szamba Sergio Mendezzel és a Black Eyed Peas-szel, aztán jön nem sokára a Simply Red, és a Bomb Funk MC-zzel is nosztalgiázunk. Majd hívható SMS Viber 20 55 55 155.
0: Best FM, a

Best FM, a legjobb zenék. Egy friss közlekedési hír, egy autó szalagkorlátnak ütközött a 3-as főúton a Hort és Gyöngyös közötti szakaszon, a 73-as kilométernél a forgalom félpályás útlezárás mellett váltakozó irányban halad. Jó utat kívánok, óvatosan! Ma meg még holnap is kánikula lesz, csütörtökre felfrissül a levegő, és hát a hőségben nehezebb a koncentráció is. Ha útra kelünk, biztosan legyen elég üzemanyag az autóban, víz, tartalékvíz és még több víz, és valamiféle frissítő, mondjuk nedves tördőkendő. Most pedig jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, Ed Sheeran dala, a Shivers, a Best.

0: Ezt FM a legjobb zenék. Mindenki arról beszél, hogy Britney Spears fiai először léptek kifutóra a párizsi divat héten, és hogy piszkosul jól néznek ki a kolléganőim szerint is. És tényleg mindenki erről beszél. Beütöttem Britney Spears nevét, és hogy friss hírek a neten, és csak a fiairól és a divat hétről szóló hírek jöttek szembe. Úgyhogy anyának is esélyt adunk a hírek után. Jön a Crazy, de mindenek előtt a friss infók rögtön 8:30. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Véget ért az idei Fishing on Orfű Fesztivál. Ma tetőzhet a hőség. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Véget ért az idei Fishing on Orfű Fesztivál, ami újból teltházas volt. A szervezők korábban azt közölték, a jövő évi rendezvény időpontját a közönségre bízzák. A bérletesek voksolhattak még a fesztivál előtt. Több lehetséges időpontot is felkínáltak a választásra. Végül legtöbben a június 30-a és július 3-a közé eső napokat jelölték meg. Így a fesztivál jövőre is a megszokott nyárelei időszakban várja majd a vendégeket. Elköltözik a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ gyermekgyógyászati klinikájának fül-orr-gégészeti szakrendelése a József Attila utcából, a Pepszis Ház néven ismert épületből, adta hírül az egyetem klinikai központja. A beteg gyerekeket június 30-ától a Rákóczi úti telephelyen a 2-es szám alatt a volt Baranya megyei kórházban a T-épület 3. emeletén fogadják. Július 1-én szerdán ünnepeljük a közszolgálati tisztviselők napját és a Semmelweis napot. Ez azt jelenti, hogy ez a nap a köztisztviselők és az egészségügyi dolgozók számára munkaszüneti nap. Így július 1-én a Pécsi Polgármesteri Hivatalban szünetel az ügyfélfogadás. A Pécsi Egyesített Egészségügyi Intézmények rendelőintézetei pedig zárva lesznek. A házi orvosi ellátás ügyeleti rendben történik majd, a patikák szintén ügyeleti működést tartanak. A PTE klinikájának sürgősségi ellátása ezen a napon is elérhető lesz.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett több helyszínen is. Dolgoznak az Atinai úton, a 32-es szám és a Lovarda utca között. A Péter utcában a Hász Mihály tér bejárata és a Hunyadi utca közötti szakaszon zajlik a munka, míg a Megye utcában a 4-es számú ház és a Papnövelde utca között, valamint az Anna utca és a Papnövelde utca egy szakaszán dolgoznak. Valamennyi helyszínen teljes útlezárásra kell számítani, a gyalogosok közlekedése azonban biztosított. A meteorológusok előrejelzései szerint az országban ma tetőzik a hőség. Napközben sokat fog sütni a nap, és csak elszórtan jelenhetnek meg felhők az égen, késő délutánig. Akkor már többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan pedig futózáporok is kialakulhatnak. A szél a nap nagy részében mérsékelt marad, délutántól helyenként megélénkülhet. A nappali csúcs hőmérséklet 38 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június utolsó napján kánikulával búcsúzik az első nyári hónap, és ugyanezzel indul a július is holnap. A mait meg a holnapit kell még kibírnunk, már holnap is enyhül a hőség, a forróság, aztán csütörtökre mindenhol felfrissül majd a holnapi hidegfront után a levegő. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel indul a kedreggel is. Brandy and Monica és a The Boy's Mine a folytatás.
1: Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék.
2: Please talk to you for a minute.
3: Sure, you know, you look kind of familiar.
2: Yeah, you do too. But I just wanted to know, do you know somebody named?
3: You know his name.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az ATB-vel a szerelem mezejére kirándulunk. És utazunk majd a Unique-kal is, szól az úton. Hívható SMS Viber szám 0620 55 55 155. Jó reggelt, jó utat, kitartást az újabb kánikulai naphoz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

0: a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
2: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
3: irány az I Love Pécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Pécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A vége a munkaidőnek. Jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM, a legjobb zenék. Best.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Újabb helyszíneken folytatódik a héten a szúnyog gyérítés. 38 fok is lehet délután. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a héten Budapesten és 73 további településen kell számítani szúnyoggyérítésre. A munkálatok összesen 8 megyét érintenek, Baranya ezúttal nincs a listán. A rendkívüli hőség miatt az érintett területeken a szokásosnál később, jóval naplemente után kezdődnek majd a permetezések. Emellett Békésben néhány folyami holtágnál biológiai módszerrel is gyérítik a lárvákat. Végső fázisához érkezett Komlónak Komlóverzum mögötti parkoló fejlesztése. A szakemberek elkészültek a parkolóhelyek felfestésével, és 4 akadálymentesített férőhelyet is kialakítottak a területen. Nem csak a burkolat újult meg az elmúlt időszakban, nagy hangsúlyt fektettek a zöldítésre is, így a parkolónál kertészeti munkákat is végeztek, a lakosság pedig a hétvégétől birtokba vehette a megújult területet. Idén is megrendezik a külföldön élő horvátok népviseletes szépségversenyét. Az esemény helyszíne a boszniai Tomislavgrad, ahol Magyarországot egy mohácsi fiatal, Straubrázsics Alice képviseli majd. A verseny célja az, hogy összekösse a világ minden táján élő horvátokat, ezzel is támogatva a hagyományok őrzését. Az idei versenyre összesen 22 lány nevezett, számos európai országból, de még Argentínából és Perúból is érkezett nevezés. A verseny internetes oldalán július 10-éig tart a közönségszavazás, ahol a Mohács indulóra is voksolhatunk.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett több helyszínen is. Dolgoznak az Atinai úton, a 32-es szám és a Lovarda utca között. A Péter utcában a Hász Mihály tér bejárata és a Hunyadi utca közötti szakaszon zajlik a munka, míg a Megye utcában a 4-es számú ház és a Papnövelde utca között, valamint az Anna utca és a Papnövelde utca egy szakaszán dolgoznak. Valamennyi helyszínen teljes útlezárásra kell számítani, a gyalogosok közlekedése azonban biztosított. Napközben sokat fog sütni a nap, és csak elszórtan jelenhetnek meg felhők az égen, késő délutánig. Akkor már többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan pedig futózáporok is kialakulhatnak. A szél a nap nagy részében mérsékelt marad, délutántól helyenként megélénkülhet. A nappali csúcs hőmérséklet 38 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen! 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelen.
3: És egy friss közlekedési hír az M5-ösről, ahol Röszke felé Ócsán áll egy korábbi baleset miatt a 27-es kilométernél hídvizsgálatot tartanak, a külső sávot lezárták, a torlódás kb. 3 kilométeri útat. A dugó baleset van, várom az infót, 0620-55-55-155. Vasúton folytatjuk, jön a San Franciscói Train, és a Hey Soul Sister, Max Emlevent vagyok. Ez a
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, a Spice Girls-t hallottuk, csinosak, tehetségesek, és hát nagyon népszerűek voltak a Csaj Banda tagjai a 90-es évek végén. Nem véletlen, hogy minden pasi arra vágyott, hogy megismerkedhessen egy Spice Girls lányjal. Mel C most elárulta, hogy ki volt közülük a férfiak kedvence. Egyértelműen Mel B, mondta Sporty Spice. Azt mondanám, hogy ő rendelkezett a legjobb sikerarányjal. Ő mindig is nagyon népszerű volt. Értett is hozzá, menő lány volt, ő látta el mindig randi tanácsokkal is a többieket. Anglia után Amerika, jön a No Doubt és a Hey Baby a Besten.

0: Last FM, a legjobb zenék, friss közlekedési hírek. Szigetvár közelében a 67-es főúton két autó ütközött, félpályás forgalomkorlátozás mellett tudnak közlekedni a 3-as kilométernél haladók. Lassú az M1-es Budapest felé, Herceghalom és Biatorbágy között, főleg a külső sáv a terelésben és a hőségriadon miatt. Ma is figyeljünk arra, hogy hosszabb útra elegendő üzemanyaggal induljunk, legyen a kocsiban ivóvíz, frissítő, esetleg nedves törölköző, arra az esetre, ha torlódás alakulna ki, vagy teljes útzár lépne életbe. Jó utat a Flower Power-rel, You Won't Forget About Me a Bestem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Jazz FM, a legjobb zenék. Holnap jön a hidegfront végre, de holnap még egy csomó olyan nem szűnik meg a kánikula, majd csak csütörtökre. Holnap záporra, zivatarra helyenként, heves zivatarra is számítani kell, felhőszakadással, jégesővel, viharos széllel. Ma viszont még marad a hőség, 40 fok körüli lesz a forróság, de már látszik a fény az alagút végén.

miért szül a baj, még több baj? Aki tartok, könnyebb lesz majd. Hogy legyek mindig jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára bármi jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsátok.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pillanatokon belül 10 óra, jönnek újból a legfrissebb hírek, aztán a következő órában egy jó kívánsággal a Bon Jovi. Legyen szép napod, have a nice day! Én is ezt kívánom mindenkinek, aki unja már a kánikulát, kitartást. Már látszik a vége, holnap jön a hidegfront, csütörtökre felfrissül a levegő mindenhol. Részletek a hírekben, a következő órában pedig az FM-mel is nosztalgiázunk majd. Csak nőnek a ráncok a szemem alatt, de a tűz, ami fűt, ugyanaz maradt. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Rászoruló diákoknak gyűjt tanszereket a református szeretetszolgálat. 38 fok is lehet délután. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A Magyar Református Szeretetszolgálat idén is meghirdette nyári tanszergyűjtő akcióját, amelyben rászoruló diákok iskola kezdését támogatják. A szervezet azt írja, a cél az, hogy legalább 1358 diákot tudjanak támogatni a szükséges tanszerekkel, iskolatáskákkal, sportfelszereléssel. A tárgyi adományokat augusztus 10-éig fogadják az országos irodahálózatban. Jó állapotú vagy új füzeteket, rajzeszközöket, írószereket, táskákat gyűjtenek általános és középiskolás fiataloknak. A program pénzadománnyal is támogatható. A hétvégén több alkalommal is riasztották a baranyai tűzoltókat életmentéshez. Pécsett, Mohácson és Komlón is segíteniük kellett a mentők munkáját. A katasztrófavédők volt, ahol a bejárati ajtó kinyitásával, volt, ahol a lakás erkélyén keresztül jutottak be az ingatlanokba, hogy segítsék az elesett, segítségre szoruló időseket. A katasztrófavédelem arra figyelmeztet mindig, de ilyen nagy hőségben fokozottan oda kell figyelni az idősekre. Egy-egy telefonhívás vagy rövid látogatás akár életet is menthet. Távozik a HRN Kozár Mistény kapusa Oroszi István. Az MB2-es labdarúgó klub a honlapján azt írja, a hálóőr 2024. januárjában érkezett Kozár Mistenybe, azóta pedig számos alkalommal védte a csapat kapuját. A 2025-26-os szezonban a sérült Lékai Soma helyett az utolsó 8 fordulóban is ő állt a kapuban. A klub azt nem közölte, hogy Oroszi István hol folytatja pályafutását. Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett több helyszínen is. Dolgoznak az Atinai úton, a 32-es szám és a Lovarda utca között. A Péter utcában a Hász Mihály tér bejárata és a Hunyadi utca közötti szakaszon zajlik a munka, míg a Megye utcában a 4-es számú ház és a Papnövelde utca között, valamint az Anna utca és a Papnövelde utca egy szakaszán dolgoznak. Valamennyi helyszínen teljes útlezárásra kell számítani, a gyalogosok közlekedése azonban biztosított. A meteorológusok előrejelzései szerint az országban ma tetőzik a hőség. Napközben sokat fog sütni a nap, és csak elszórtan jelenhetnek meg felhők az égen, késő délutánig. Akkor már többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan pedig futó záporok is kialakulhatnak. A szél a nap nagy részében mérsékelt marad, délutántól helyenként megélénkülhet. A nappali csúcs hőmérséklet 38 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Kész van már. Nem, de készül. Ha a Universal Pictures és a DreamWorks bejelentette, hogy önálló animációs filmet készít a Shrek közkedvelt szamár figurájáról, amely a Donkey, vagyis a szamár címet kapja, és a tervek szerint 2028. júniusában kerül majd a mozikba, a szinkronhang pedig most is Eddie Murphy lesz. Ennek örömére szóljon a Counting Crows dala Accidentally in Love. 5 perccel múlt 10, hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM, a

0: Ezt a fem a legjobb zenék. 1995-öt írtunk, amikor Segi, ha most érkező dalával berobbant a köztudatba. A Bombastic meghódította a világ slágerlistáit, szinte mindenhol number one lett. Az amerikai Billboard Hot 100-on pedig a harmadik helyig menetelt. A dalnak óriási lökést adott egy farmer reklám és egy gyurma figura. A vizuál azonnal beégett az MTV generáció agyába.
1: Best FM, a legjobb zenék.
2: We order some bombastic, romantic, fantastic lover.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk. Aszfaltoznak az M7-esen Letenye felé, a 170-es és a 171-es kilométer között, a belső sávba kell emiatt sorolni ott. A 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán, a Szent István Tisza hídon a javítási munkát és a hozzátartozó félpályás lezárást holnap éjfélig felfüggesztették az extrém hőség ideje alatt kialakult gyakori torlódások miatt. Ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

0: másodikától 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is, és fedezd fel a VPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád, fények, élmények.
1: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz, irány az I Love Pécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Pécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
2: A Rubisztró Pécset a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elvételes lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rubisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért, minestrone leves, az A menü pikante milanéze, a B menü laska paprikás tojásos galuskával, a C menü töltött paprika főtt burgonyával. A Paleo menü 3290 forintért, kapros sertésragú leves, sügér snidlinges mártásban édes burgonya pogácsával. A Teleki Bistró Pécsett a Tudás Központban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat francia hagymaleves sajtos tószt kenyérrel. Az A menü bolonyai spagetti reszelt sajttal, a B menü négy sajtos nyokki pirított hagymával. És végül a vegán menü 3290 forintért, kurkumás csicseri borsóleves, rakott brokkoli. Ez volt a menüajánló a Best FM-en.
3: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

0: a legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Holnap utánra visszatér az időjárás a normál nyári kerékvágásba. Ma és holnap viszont még melegünk lesz, részletek a hírekben, és visszatérünk az alapokhoz is, méghozzá Shapeshifters-el a következő órában. Jön a Back to Basics, és jönnek az álmok futók is Dr. Béressel, Náksival és Lotfi Begivel. De mindenek előtt a legfrissebb hírek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Idei nyáron, tavalyi áron. Igen, a farkasfilternél a klímatöltés még mindig tavalyi áron, sorban állás nélkül. Hisz tudja, farkasfilter nem csak filter. Autószerviz, autóalkatrész. Farkasfilter Pécs, Pellérdi út 4.
3: Hűvöset szeretne a kis szobába, a nagy szobába, vagy akár egy hűtőkamrába? Pannoncool, a Kaiser klímák kiemelt partnere, az ipari hűtéstechnika specialistája. Pannoncool.hu. Pannoncool.hu.
4: A Rumbisztró Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elvételes lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért, minestrone leves, az A menü pikante milanese, a B menü laskopaprikás tojásos galuskával, a C menü töltött paprika főtt burgonyával. A Paleo menü 3290 forintért, kapros sertés raguleves, sügér schnitzelinges mártásban édes burgonya pogácsával. A Teleki Bistró Pécsett a Tudás Központban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat francia hagymaleves sajtos toast kenyérrel. Az A menü bolognai spagetti reszelt sajttal, a B menü négy sajtos nyokki pirított hagymával. És végül a vegán menü 3290 forintért, kurkumás csicseri borsóleves rakott brokkoli. Ez volt a menüajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Vajhoj és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban

0: Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Sok helyen kritikus a vízellátás az országban. Megdőlhetett a napi középhőmérsékleti rekord. Tetőzik a kánikula. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén, erről beszélt napirend előtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen vízkorlátozás érvényes. A nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken is kialakulhat tartós hiány. A Pest vármegyei Szadán meg is szűnt a vezetékes vízszolgáltatás. Azonnali intézkedésekre volt szükség, az országot lajtos és tartálykocsik járják. A kormányfő ismét azt kérte, a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges. Vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót, ne töltsünk medencét. Azt is közölte, átfogó programot indítanak a vízi közmű megújítására, fejlesztik az öntözési rendszereket, megalkotják az új klímatörvényt. Több tízezer autósra vár rendszámcsere a következő hónapokban. A plug-in hibrid autók tulajdonosainak kell zöldről fehérre cserélni a rendszámokat. A határidő november 30-a. A számcserét a kormányablakokban lehet intézni, érdemes nem az utolsó pillanatban bemenni, mert a határidő jogvesztő. Aki későn terjeszti be az igényt és nem számol a rendszám gyártási idejével, annak járműve december 1-től már nem vehet részt a forgalomban. A jövőben a zöld rendszám a tisztán elektromos modellekhez kapcsolódhat majd. Eddig 8 millió forint felajánlás érkezett a venezuelai földrengés károsultjainak megsegítésére az Ökumenikus Segélyszervezethez. A múlt heti természeti katasztrófa miatt mintegy 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. A nemzetközi adatok szerint 1 millió 800 ezeren szorulnak humanitárius segítségre, köztük 680 ezer gyermek. A segélyszervezet a helyi evangélikus partner szervezetét kérte fel az adományok célba juttatására. Új napi középhőmérsékleti rekord születhetett tegnap. Az előzetes adatok alapján Budapest lágymányos állomáson 33,4 fok volt a napi középhőmérséklet, ami új országos csúcs lehet, ha véglegesítik. A korábbi rekord 2007-ben Dunaújvárosban született, mindössze 0,1 volt alacsonyabb a most mért adatnál. Tetőzik a hőség, sok napsütésre számíthatunk ma. A Dunától keletre lehet felhősebb az ég, arrafelé előfordulhat zápor, zivatar, viharos széllel. Kisebb eséllyel a Dunántúlon is lecsaphat egy-egy zápor. Nagyon erős az UV-sugárzás, a legmelegebb órákban kerüljük a tűző napot, mert hamar leéghetünk. A szél általában gyenge lesz. 36 és 42 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére is csak 24 és 32 fok közé hűl majd a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Az utolsó júniusi délelőtt utolsó órája olyan sztárokat tartogat, mint Madonna, vagy például a TLC, a Backstreet Boys, az órát Olly Murs kezdi, Dance With Me Tonight, táncolj velem ma este, én szerintem várjunk azért csütörtökig addigra. Megszűnik majd a hőség, vigyázzon magára mindenki a forróságban. 5 perccel múlt 11, ha dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Ezt a fem a legjobb zenék. Azt hiszem, Instán jött szembe egy videó, tömegoszlató vízágyút vetett be, ugyanis a rendőrség a Hősök terén, de nem kell megijedni, nem voltak zavargások. A rendőrség így próbált segíteni tegnap a kánikulában a Hősök terén. Sok mosolygos arc lett a végeredménye. Felfrissülés a folytatásban is, most a TLC dalával Waterfalls, vízesések a Besten.

Dip Trap, Fantasia.

0: Last FM a legjobb zené. 2 kilométeres torlódás alakult ki az M7-esen Budapest felé Érd és Törökbálint között munkavégzés miatt. Kitartást a hőségben, és érdemes ma is fokozottan figyelni arra, hogy ha hosszabb útra indulunk, legyen elegendő üzemanyag az autóban, legyen a kocsiban mindenképpen ivóvíz, akár több üveg is, frissítő, esetleg nedves törölköző arra az esetre, ha torlódás alakulna ki, vagy ha teljes útzár lépne életbe. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei.
2: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Majoros Rita indítja a hírek után Sonic Sky című dalát, azaz ég, amin most még szikrázóan süt a nap és egy darab felhőt nem látni. Holnap viszont jön a hidegfront, csütörtökre felfrissül a levegő, megszűnik a forróság. Részletek a hírekben, aztán indul a délután Ritával. Jó étvágyat, találkozzunk holnap is. Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
3: Programajánló a Best FM-en. Villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz Bány Alex a Schleppel, fellép a BSV és a Geng, csak úgy, mint Regán Lili és Lótfi Begi. Bővebb információ és jegyek villany.hu. Éjszakai zenés fürdő Harkányban július 4-én a Lepkemedence környékén. A buli este 7 órakor kezdődik, fellép New Week, majd Hanvai PG, míg a zárást DJ Duli és DJ Bara fogja játszani 10 és éjfél között. Bővebb információ harkányfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hura látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hora látogató központban.
3: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Ez a 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
5: A vízmegtartás lesz az alapelve az új vízpolitikában. Évfélig még lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra. A házi kedvenceket is kíméljük a kánikulában. Villányi Eszter vagyok. Új alapokra helyezni a kormány Magyarország vízpolitikáját. Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben bejelentette, ennek részeként országos vízmegtartási program indul. Fejlesztik az öntözési rendszereket, megújítják a vízi közműhálózatot, és felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb aszályokra. A kormányfő azt is közölte, hogy elkészítik Magyarország új klímatörvényét. A felszólalásra reagálva a Fidesz együttműködést ajánlotta, Mi Hazánk pedig az akkumulátorgyárak külön adóztatását sürgette. A miniszterelnök ismét felhívta a figyelmet arra, hogy az ország több településén kritikus helyzet alakult ki a vízellátásban, ezért a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges, vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót és ne töltsük a medencéket. Ma éjfélig még lehet kérni részletfizetést a gépjárműadóra. Automatikus 5 havi pótlékmentes részletet lehet igényelni annak, aki elmulasztotta befizetni a közterhet, közölte az adóhivatal. A NAV mobil alkalmazásában mindössze pár kattintással el lehet intézni a kérelmet. Ezt eddig 32 ezeren tették meg. Emellett elektronikusan és papír alapon is lehet kérni a részletfizetést. Házi kedvenceinket is megviseli a napok óta tartó extrém hőség. Ilyenkor néhány szabály betartásával sokat tehetünk azért, hogy biztonságban átvészeljék a kánikulát. Részletek Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
6: Minden esetben biztosítsunk megfelelő mennyiségű folyadékot, 2-3 óránként is meg lehet tenni, hogy felfrissítjük a itatótálakat. Biztosítani kell, hogy szabadon el tudjanak húzódni árnyékos helyre. Ha utcán sétáltatjuk a házi kedvenceket, ilyenkor a forró aszfalt néhány perc alatt kiégetheti a tappancsaikat. Próbáljuk meg a nagyobb sétákat késő délután füves területre lefolytatni. Ilyenkor energiába nem kell annyira túlsan táplálni az állatot, mint egyébként télen, vagy éppen a hűvösebb időszakokban, inkább a folyadékra kell a hangsúlyt fektetni, és próbáljuk meg az emberekre is odafigyelni, mert lehet egyébként, hogy egy-egy állat azért rosszul tartva, mert akár a gazdájával van valami probléma.
5: A hírek végén már is mondom az időjárás részleteit. Tetőzik a hőség, sok napsütésre számíthatunk ma. A Dunától keletre lehet felhősebb az ég, arrafelé előfordulhat zápor, zivatar, viharos széllel. Kisebb eséllyel a Dunántúlon is lecsaphat egy-egy zápor. Nagyon erős az UV-sugárzás, a legmelegebb órákban kerüljük a tűző napot, mert hamar leéghetünk. A szél általában gyenge lesz. 36 és 42 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére is csak 24 és 32 fok közé hűl majd a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Csodás délután, kellemes keddet mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Eljött a dél is, úgyhogy jöttem beköszönni, és hát tudják, jó étvágyat kívánok az ebédelőknek. Na meg, bírjuk ki együtt ezt a nagy hőséget ma is a legjobb zenékkel, hát ezért is jöttem. Mindjárt jön a Black Attack és a Heartless, vagy Rihanna és az SOS, de most Sonickal indul az óra is a délután, már itt is a Sky.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, napsütéses szép délutánt kívánok mindenkinek, és vidámat. Bevallom őszintén, én egy picit már kezdem feladni, és ebben a nagy melegben egy kicsit kitikkadni, de már elvileg nem kell sokáig kibírnunk és kitartanunk, hogy holnap-holnap után jön egy pici enyhülés. Én bevallom őszintén nagyon várom, pedig én tipikusan az az ember vagyok, aki borzasztóan jól viselem a meleget. Nincs is otthon légkondim, stb., de ez most már valahogy egy kicsit sok. Reggel, ahogy éppen zuhanyoztam, és kitöltöttem a tusfürdőt a kezembe, a tusfürdő is meleg volt a fürdőszobában, szóval egyszerűen már szinte agyrém, de gyanítom, ezzel egyáltalán nem vagyok egyedül, szóval tartsunk ki ma délután is együtt. Nagyon remélem, hogy a legtöbben olyan helyen vannak, ahol tudnak hűsölni, és ott hallgatják a Best FM-et, igyanak egy jó nagy pohár hideg vizet, ne feledkezzenek meg ma sem a hidratálásról, és hallgassuk együtt a legjobb zenéket. Ha valakinek ma is vannak isteni hűsítő tippjei, vagy egy jó nagy görögdinnyéje behűtve, akkor küldj el. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek és a dinnyék is, és a közlekedési infokat is ide várom majd, a nap kérdésére is a választ. Előtte még Shaniz dalát hozom. I Love Your Smile, itt a Best FM-en.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

0: Fest FM a legjobb zenék. Ma is utazhatunk együtt ebben a nagy melegben. Vigyázzunk egymásra, vigyázzunk magunkra az utakon. Tudják, nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogyha elindulunk, akkor tele legyen a tank, legyen nálunk legalább egy palack víz. Ha lehet, akkor azért hűsítsük magunkat, tartsunk több megállót, és figyeljünk az M1-esen. Ugyanis Budapest felé Herceghalom és Biatorbágy között torlódás van a külső sávban, a terelésben. Az erős forgalom miatt eléggé lassulnak az autók a 30-as és a 20-as kilométerek között. Az M7-esen, a bevezető szakaszon a 16-os és a 7-es kilométerek között mozgó munkavégzés mellett burkolati jeleket festenek a mai napon, úgyhogy a forgalom egy sávon halad, a munkaterület mögött több kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ma is az útinfókat. Jó utat mindenkinek is, balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Nekem százszor is mondhatod, hogy én túl bolond vagyok.

Alice speaks righteous. Sister Cena says funky. How bizarre.

back around.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt Bájolex és a Slepp és a Bababó, a folytatásban friss hírek érkeznek, mert hogy mindjárt egy óra. Utána érkezik Miller Dávid is és a Sütanap.
2: Sütanap, hogyha veled vagyok, minden mese szép,
1: és üzenem Mary J. Blige is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Gyere és élvezd velünk a nyarat a Selye városi termálfürdőben. Szabadtéri medencékkel, családbarát környezetben, nagy zöld felületekkel, alacsony árakkal várunk. Keresd minket a seljetermálfürdő.hu oldalon. Élmény, strand, Selye. Seljei termálfürdő.
4: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád, fények, élmények.
5: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
6: irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café, Peach, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

a legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Vajhoj és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Hőségriasztás, előzzük meg a rosszul léteket, kibővítik a Balaton 24 napi jegyet, meleg rekordokat hozott a hétfő is. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Holnap éjfélig harmadfokú hőségriasztás van. Az egészségügyi miniszter arra figyelmeztetett, vigyázzunk magunkra és egymásra, fogyasszunk elég folyadékot, kerüljük a tűzőnapot, viseljünk világos szellős ruhát, használjunk fényvédőt, és amikor csak lehet, tartózkodjunk árnyékos vagy hűvösebb helyen. Hegedűs Zsolt arra is kitért, a megelőzött rosszul létek az egészségügyi rendszeren nehezedő terhelést is csökkentik. Azonnal kérünk segítséget, ha rosszul létet, szédülést, gyengeséget, fejfájást, légszomjat, zavartságot vagy ájulás közeli állapotot tapasztalunk. A tárcavezető azt is jelezte, holnap Semmelweis nap lesz, amely munkaszüneti nap az egészségügyi dolgozók számára. Az ügyeleti ellátás azonban biztosított. Kibővítik a Balaton 24 napi jegyet. Holnaptól augusztus végéig tesztjelleggel Siófokon és Balatonfüreden a jegy a helyi autóbusz közlekedésben is használható lesz, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán jelezte, hogy a tapasztalatok alapján később akár további településekre is kiterjeszthetik a rendszert. A Balaton 24 jeggyel a tó körüli vasútvonalakon, a helyközi autóbuszjáratokon és a balatonfenyvesi kisvasút járatain is korlátlan számban lehet utazni. Ma éjfélig még lehet kérni részletfizetést a gépjárműadóra. Automatikus 5 havi pótlékmentes részletet lehet igényelni annak, aki elmulasztotta befizetni a közterhet, közölte az adóhivatal. A NAV mobil alkalmazásában mindössze pár kattintással el lehet intézni a kérelmet. Ezt eddig 32 ezeren tették meg. Emellett elektronikusan és papír alapon is lehet kérni a részletfizetést. Sorozatban dőlnek meg a meleg rekordok itthon. Hétfőn új országos és fővárosi napi csúcs született. A Szódon 41,8 fokot mértek, ami több mint 3 fokkal magasabb az eddigi 2022-es rekordnál. Újpesten 40,3 fok volt, a korábbi több mint 3 fokkal alacsonyabb rekordot még 1947-ben mérték. Ezeken kívül a napi legmagasabb minimum hőmérsékleti csúcsok is megdőltek. Tetőzik a hőség, sok napsütésre számíthatunk ma. A Dunától keletre lehet felhősebb az ég, arrafelé előfordulhat zápor, zivatar, viharos széllel, kisebb eséllyel a Dunántúlon is lecsaphat egy-egy zápor. Nagyon erős az UV-sugárzás, a legmelegebb órákban kerüljük a tűző napot, mert hamar leéghetünk. A szél általában gyenge lesz, 36 és 42 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére is csak 24 és 32 fok közé hűl majd a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Egy óra is elmúlt, most már lassan 5 perccel megy tovább a forróság és a délután is, de a hűsítő dallamok még ebben az órában is ránk várnak, mint a Simply Red és a Stars, de jön majd Jennifer Lopez is és a Love Don't Cost a Thing. Itt lesz majd a Yes Yes és a Gyengé, de most David Guetta indít, és a Just a Little More Love. Én Majoros Rita vagyok, szép napot!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Itt ebédnél felvetődött egy kérdés, úgyhogy arra gondoltam, ez lesz a nap kérdése is. Ha jönne egy földön kívüli, és azt mondaná nekünk, hogy elvinne egy hetes földön kívüli utazásra, de cserébe, amíg ez alatt az egy hét alatt mi össze-vissza utazgatunk, addig a földön eltelik 15 év. Ezt valaki bevállalná? Én bevallom őszintén, szerintem nem. Nekem ez volt a válaszom, szimplán azért, mert nem akarnám, hogy úgy jöjjek vissza, hogy eltelt 15 év, és mi lesz a családom, a stb. Én lehet, hogy nem lennék ilyen merész. Na de önök, hogy lennének ezzel? Van most olyan élethelyzet esetleg, vagy olyan élethelyzetben valaki, hogy ezt nagyon szívesen bevállalná? Mert hogy itt nálunk volt egyébként, aki azt mondta, hogy ha 20 éves lenne, akkor lehet, hogy bemerné vállalni. Na de érdekelnek a válaszok. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, de ott vagyunk Facebookon, Instagramon is, várom a válaszokat. Cserébe 2001-be ugrunk vissza az időbe Jennifer Lopez-zel, ott is forróság van, tengerpart és tánc, úgyhogy legyen itt is. Love Don't Cost a Thing, itt a Best FM-en.

0: torlódás. Aztán, ami Budapestet illeti, kaptam egy információt a Rákóczi útról, hogy baleset történt a keleti pályaudvar és a Blahalújza tér közötti szakaszon, ott a Huszár utca környékén, ezt írja Laci. Nagyon köszönöm az infót, várom őket a folytatásban is, 0620-55-55-155, de most jött rögtön egy, vagy ebben a pillanatban az SMS falunkra, ha jól látom, Kirától, hogy a Népligetnél is baleset történt a Könyves Kálmán körúton, méghozzá Vajda Péter utca és a Könyves Kálmán körúti kereszteződésben. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is, 0620-55-55-155 a számunk, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délutánt a Hősök játszunk dalával, na de megyek is tovább, mert hogy pár perc és délután 2 óra lesz, és egy olyan dallal indítom a következő órát, amit garantáltam mindenki tud énekelni, akár autóban, akár munkahelyen, akár lazulás közben. Szóval mindjárt 2 óra jönnek a hírek, aztán Britney Spears és a Toxic. És zenél majd a jetlag is jön, a nincs lehetetlen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is, és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
2: Programajánló a Best FM-en. Villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz Bány Alex a Sleppel, fellép a BSV és a Geng, csak úgy, mint Regán Lili és Lótfi Begi. Bővebb információ és jegyek villany.hu. Éjszakai zenés fürdő Harkányban július 4-én a Lepkemedence környékén. A buli este 7 órakor kezdődik, fellép New Week, majd Hanvai PG, míg a zárást DJ Duli és DJ Bara fogja játszani 10 és éjfél között. Bővebb információ harkányfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
3: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hurra látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hurra látogatóközpontban.
2: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Ez a 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
4: Hőségriasztás, ne használjunk ivóvizet öntözésre. Holnap munkaszüneti nap lesz az egészségügyi dolgozóknak. Északkeleten lecsaphatnak zivatarok. Köszöntöm Önöket, Villámi Eszter vagyok. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Erről is beszélt napirendelőti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen vízkorlátozás érvényes, azonnali intézkedésekre volt szükség. Az országot lajtos és tartálykocsik járják. A kormányfő ismét azt kérte, a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges, vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót és ne töltsük a medencéket. Holnap Semmelweis nap lesz. A Magyar Egészségügy napja munkaszüneti nap a szektor dolgozóinak, ugyanakkor az ügyeleti ellátás folyamatos. Zárva lesznek a házi orvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, valamint a gyógyszertárak. Itt is az ügyeleti rend érvényesül. A nyitvatartó patikák listáját a gyógyszertár adatbázisban és az egészségablak applikációban is megtalálják. Elkészült a módszertan, amely biztosítja a kórházi fertőzések mérését és publikálását. Az egészségügyi miniszter a Semmelweis napi ünnepségen arról beszélt, ősz elején indul az adatok nyilvános közzététele. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, az őszinte feltárásból lehet tanulás, biztonság és jobb betegellátás. A szakmát bevonva érthetően összehasonlító módon tájékoztatják majd a lakosságot és a döntéshozókat. keresett a magyar uborka. Idehaza a hagyományos konzervuborkát és kígyóuborkát is termesztenek. Ez utóbbi mostanában népszerűbb, mondta rádiónknak Varga István, a Fruitweb alelnöke.
5: Hagyományos konzervuborka ágazat az nagyrészt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található, főként ott alakultak erre feldolgozó ipar is, konzervgyárak. Kígyóborka termesztés az nagyrészt Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes hajtatási területen zajlik. Megközelítek 150 hektáron, illetve az utóbbi időben egyre növekvő tendenciát mutat akár exportra, és 4600 tonna állítunk elő. Természetesen import ugyanúgy jelen van. Hozzá kell tenni, a magyar konzervuborkából is megközelítőleg 1500 tonna kerül exportra. Ez némileg csendesedett, egy picit felhasználás terén, inkább a kígyóborka került előtérbe.
4: Tetőzik a hőség, sok napsütésre számíthatunk ma. A Dunától keletre lehet felhősebb az ég, arrafelé előfordulhat zápor, zivatar, viharos széllel. Kisebb eséllyel a Dunántúlon is lecsaphat egy-egy zápor. Nagyon erős az UV-sugárzás, a legmelegebb órákban kerüljük a tűző napot, mert hamar leéghetünk. A szél általában gyenge lesz. 36 és 42 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére is csak 24 és 32 fok közé hűl majd a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: 2 óra után is csupa izgalom és csupa fantasztikus hangulatú dal. Ez mind itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Hozom a Pets and Small dalát, jön a Feel Good, itt lesz a White Town és a Your Woman, na meg Christina Aguilera, Lil Kim, Maya és Pink és a Lady Marmalade. Britney Spears pedig jól beindítja az órát. Jön a Toxic, szép napot!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. A mai nap kérdése az, hogyha egyszer csak jönne egy földön kívüli, és azt mondaná, hogy elvisz minket egy hétre egy utazásra a világőrbe és mindenhová, de cserébe a földön, neközben eltelik 15 év. Akkor ki vállalná be? Anita azt írja, nem vállalná be. Hiába csak egy hét nekem, 15 év alatt a gyerekeim felnőnének, abból nem kérek. A világőr csodálatos lehet, de a családom fontosabb. Megértem, én is valószínűleg ezért nem választanám, mert hogy a családomtól azért 15 év, az nagyon sok idő távol lenni. Zoltán írja, azonnal mennék. Mindig is érdekelt az univerzum. 15 év sok, de legalább látnám azt, amiről az emberiség csak álmodik. Akár ebből a szempontból is érthető. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ki vállalná be, vannak olyan merészek, mint Zoli? Ebben biztos vagyok, hiszen nem egy ilyen üzenet érkezett, na de jövök majd a többivel is. Előtte utazunk megint egy picit az időbe, a Pets and Small-a 99-ig megyünk, jó régen volt. Jön egy napfényes, energikus, igazán optimista dal. Ez a Feel Good, itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Dante Thomas, Miss California, ezt a dalt hallottuk az imént. Sajnos sosem jártam még Kaliforniában, de valahogy úgy tudom elképzelni, hogy mindig csodásan süt a nap, mindenki csinos, mindenki a tengerparton van, sütteti magát, vagy akár ott edzegetnek az emberek, és egyszerűen mindig jó a hangulat. Na de, térjünk rá a magyarországi utakra, innen Kaliforniából, mert hogy jövök a legfrissebb közlekedési információkkal. Például a Bocskai útról, mert hogy az Újbuda központban baleset történt Budapesten, úgyhogy ezzel kell számolni, és erre kell figyelni. Illetve a 441-es főúton Kecskemét és Nagykörös közötti szakaszon három autó ütközött. A 24-es kilométernél a forgalom felpályás útszár mellett váltakozó irányban halad. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népem

0: és a fejed lesz, mivel megtöltened.
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Hány magad maradsz, és
1: lesz még valaki. Élvezd,
0: ha minnak látszik, ami marad itt, ne gondolkodtunk.

élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: Annak látszik, ami marad itt, de ne gondolkodj túl a dolgokat, mert maradsz valami.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is, és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
3: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
4: irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café, Peach, Széchenyi tér 1.
1: Reklámot hallottak.
5: Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Szerdai félig tart a legmagasabb fokú hőségriasztás. Avatásokat tartottak a pécsi orvoskaron. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Az országos tisztifőorvos arra hívta fel a figyelmet, hogy a tartós, helyenként a 40 Celsius fokot is megközelítő hőség fokozottan megterheli a szervezetet, ezért kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás. Közben a miniszterelnök a vízkorlátozások betartását és a vízkivétel csökkentését kérte mindenkitől, ami annyit tesz, hogy ne ivóvízzel töltsék a medencéket, és ha megoldható, akkor halasszák el az autómosást is ezekben a napokban. Június 27-én szombaton tartották a pécsi orvoskaron az orvosavatásokat. Az ünnepi eseménynek a dr. Romhányi György aula adott otthont. A kar beszámolója szerint a magyar programban idén 159-en végeztek, míg az angol és német programban 187 végzőst avattak. A kar idén is meghirdette azt a díjat, melyre a kiemelkedő TDK munkát végző hallgatók pályázhattak. A Tudományos Diákköri Tanács döntése alapján dr. Schmidt Marcell nyerte el a díjat, aki több éves kimagasló demonstrátori tevékenységéért is oklevélben részesült, dr. Patai Kira Reginával együtt. Szabadtéri tüzekhez riasztották a tűzoltókat hétfőn Baranyában. Pécsett a Szabolcs-hegyi úton csaknem 2000 négyzetméternyi terület égett le egy eldobott cigarettacsik miatt. A lángokat a pécsi hivatásos és a palkonyai önkéntes tűzoltók oltották el. A cserbokros dűlőben is tűz volt, itt is száraz fű kapott lángra, csaknem 200 négyzetméteres területen. A helyszínen a palkonyai és a pécsi tűzoltók végezték el az oltást, személyi sérülés egyik esetben sem történt. Gyarapodott a hazai kutyabarát strandok száma. Idén már országszerte 22 strand és fürdőhely várja az ebeket és gazdáikat. A kutyabarát helyek tájékoztatása szerint Pécs közelében a Hirdi kutya strandon várják a látogatókat. Magyarországon a becslések szerint csaknem 3 millió kutya él, így a kutyabarát helyek iránti igény várhatóan még nagyobb lendületet vesz. Távozik a HRN Kozár Mistenny kapusa Orosz István. Az MB2-es labdarúgó klubban honlapján azt írja, a hálóőr 2024. januárjában érkezett Kozár Mistenybe, azóta pedig számos alkalommal védte a csapat kapuját. A 2025-26-os szezonban a sérült Lékai Soma helyett az utolsó 8 fordulóban is ő állt a kapuban. A klub azt nem közölte, hogy Orosz István hol folytatja pályafutását.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Pécsett több helyszínen is gázhálózati munkákat végeznek ezekben a hetekben. Az Athénai út 32-es szám és a Lovarda utca közötti szakaszon sávlezárás mellett dolgoznak, a Huszár utca pedig Zsák utcává vált. A Péter utcában a Hász Mihály tér bejárata és a Hunyadi utca között dolgoznak, míg a Megye utcában a 4-es számú ház és a Papnövelde utca között zajlik a munka. Ezeken a helyszíneken teljes útzár van érvényben, a gyalogosok közlekedését azonban biztosítják. Szerdán egy hideg front éri el térségünket. Ennek hatására többfelé megnövekedhet a felhőzet, helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az ország nagy részén azonban a hidegfront ellenére sem szűnik meg a hőség. A kora reggeli órákban 23, napközben 35 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Friss hírek, információk legközelebb 4 órakor a Best FM-en, addig is jó hűsölést. A mikrofonnál este 6 óráig H. Horváth László, addig játszom a dalokat megállás, megszakítás mentesen. Hozom például a Velvet újdonságát Tidenivel közösen, előtte zenél Danny Minogue, ez már az I Begin to Wonder a Best FM.
0: 101.7 Best FM.

begin to wonder. 101.7 Best FM.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM.
1: Ma is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás, hogy mikor élt a lehűlés, rövidesen kiderül, érkeznek az időjárás legfrissebb hírei. Addig is arra kérek mindenkit, hogy ne induljon meg, sem tömegközlekedéssel, sem autóval. Ha mindenféleképpen menni kell, akkor gondoskodjunk arról, hogy kellő mennyiségű folyadék legyen nálunk. Egyébként az ingyenes vízosztás folytatódik a MÁV és a Volán jóvoltából ma is délután 5 óráig. Vissza a dalokhoz, jön a Deep Dish és a Flashdance, énekel Dérheni, előtte viszont szól a 90-es klasszikus, itt a Savage Garden és a To The Moon and Back a Best FM-en.

0: legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Továbbra is kitart a pusztító meleg, Pécset még mindig 37-38 fokot méretünk, viszont jöhetnek az áporok, zivatarok, amik egy picit fel fogják majd frissíteni a levegőt. Holnap reggel 23, napközben a 35 fok a jellemző, szintén záporokkal, zivatarokkal, oda egyébként hevesebb felhőszakadást, égesült, valamint szélvihart is mondanak a szakemberek. A valódi lehűlés majd csütörtökön érkezik, éjszaka 17, napközben 27-28 fokkal, míg pénteken 30, szombaton és vasárnap 29-30 fok várható, és a következő hét első felében biztosan nem fog visszatérni az igazi nagybetűs kánikula. A dalok viszont hamarosan igen, mert hogy folytatódik a zenei maraton, velünk lesz többek között majd Jack Reddix és a No Matter, énekel Nagy Bogi, előtt a brit fenegyerek érkezik, Robbie Williams és Sarak DJ.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Idei nyáron, tavalyi áron. Igen, a farkasfilternél a klímatöltés még mindig tavalyi áron, sorban állás nélkül. Hisz tudja, farkasfilter nem csak filter. Autószerviz, autóalkatrész. Farkasfilter Pécs, Pellérdi út 4.
3: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Programajánló a Best FM-en. Villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz Bány Alex a Schleppel, fellép a BSV és a Gang, csak úgy, mint Regán Lili és Lótfi Begi. Bővebb információ és jegyek villany.hu. Éjszakai zenésfürdő Harkányban július 4-én a Lepke medence környékén. A buli este 7 órakor kezdődik, fellép New Week, majd Hanvai PG, míg a zárást DJ Duli és DJ Bara fogja játszani 10 és éjfél között. Bővebb információ harkányfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészet.

0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. További kellemes délutánt és nagyon jó rádiózást kívánok. Csütörtökön kezdődik a Zsolnai Fényfesztivál, állítólag ez lesz a leglátványosabb. Mindenféle információt ezzel kapcsolatban el lehet olvasni a Pécs Aktuál híroldalon. És ha már hírek, mi is jövünk rövidesen délután 4 órakor a legfrissebbekkel. Addig is énekel Sasha a 90-es évekből I Feel Lonely a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: Hamarosan folytatom egy igazi nyári felvétellel, Kid Rock érkezik és az All Summer Long, előtte itt vannak a legfrissebb hírek és információk, délután 4 órakor Incz Anna Máriától.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
3: Péter Pál napján idén is megnyíltak a gyűjtőhelyek a Magyarok Kenyere programban. Szerdán napközben 35 fok várható. Jó napot kívánok, Incz Anna Mária vagyok. Péter Pál napján, az aratás hagyományos kezdő napján elindult a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem című program, és megnyíltak a vármegyei gyűjtőpontok. Ezek listája a program hivatalos oldalán érhető el. A búza adományokat Baranyában is augusztus 20-áig várják a szervezők, hogy azt ősszel liszt formájában adományozhassák tovább a rászoruló intézményeknek és családoknak. Az idei program fontos változása, hogy a szervezők kiemelten erősítik a pénzbeli adományok jelentőségét is. A Magyar Református Szeretetszolgálat idén is meghirdette nyári tanszergyűjtő akcióját, amelyben rászoruló diákok iskolakezdését támogatják. A szervezet azt írja, a cél az, hogy legalább 1358 diákot tudjanak támogatni a szükséges tanszerekkel, iskolatáskákkal, sportfelszereléssel. A tárgyi adományokat augusztus 10-éig fogadják az országos irodahálózatban. Jó állapotú vagy új füzeteket, rajzeszközöket, írószereket, táskákat gyűjtenek általános és középiskolás fiataloknak. A program pénzadománnyal is támogatható. Csütörtökön kezdődik az idei Zsolnai Fényfesztivál. A 4 napos fesztivál programjaira igyekvőknek érdemes a közösségi közlekedést választaniuk. A Tükebusz ZRT a várható nagy utasforgalom miatt sűríti buszjáratait a rendezvény ideje alatt. Július 3-án és 4-én éjjel éjszakai járatokat is közlekedtet a társaság. A fesztivál ideje alatt érvényes menetrendről részletesen a társaság oldalán lehet tájékozódni. A Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi tájékoztatója szerint tömeges megbetegedés történt egy baranyai lagziban. Az esküvőt és lakodalmat a június 13-ai hétvégén rendezték egy baranyai településen. A rendezvényen összesen 90 ember vett részt. A június 14-ei közegészségügyi jelentések szerint a lagzi vendégei közül 34-en produkáltak hányással, hasmenéssel járó tüneteket. Egy ember kórházi ellátásra is szorult. A vizsgálatok több embernél is kalicivírus fertőzést igazoltak. A hatóság ellenőrizte a lakodalmi ételsort készítő főzőkonyhát és a rendezvényen működő tálalókonyhát is. A feltárt hiányosságok miatt a főzőkonyha működését felfüggesztették.
2: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
3: Pécset több helyszínen is gázhálózati munkákat végeznek ezekben a hetekben. Az Athénai út 32-es szám és a Lovarda utca közötti szakaszon sávlezárás mellett dolgoznak, a Huszár utca pedig Zsák utcává vált. A Péter utcában a Hász Mihály tér bejárata és a Hunyadi utca között dolgoznak, míg a Megye utcában a 4-es számú ház és a Papnövelde utca között zajlik a munka. Ezeken a helyszíneken teljes útzár van érvényben, a gyalogosok közlekedését azonban biztosítják. A meteorológiai előrejelzések szerint szerdán egy hideg front éri el térségünket. Ennek hatására többfelé megnövekedhet a felhőzet, helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az ország nagy részén azonban a hideg front ellenére sem szűnik meg a hőség. A kora reggeli órákban 23, napközben 35 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Annyi, köszönöm szépen a friss híreket, információkat. Benne vagyunk az első igazi hőhullámban, hogy a szakemberek szerint mennyire lesz forró a folytatás, hogy a nyár mennyire lesz hosszú például. Ebben az órában ezt is fejtegetjük. Mellé válogatom a legjobbakat. Jön majd a 90-esek közül Gabriel és a Dreams, előtte énekel Kid Rock.
0: 101.7 Best FM.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Ma még kitart a kánikula, úgyhogy figyeljünk oda a folyadékfogyasztásra. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy meg kell innunk 3-4 kötőjel 5 liter vizet, méghozzá szénsavmentes ásványvízből, vagy éppen sima csapvízből. Nagyon jók egyébként a gyümölcslevek, amiket viszont illik és érdemes kerülni, az a kávé, a koffein tartalmú italok, a szénsavas italok, valamint az alkoholos cuccok. És ami mellette még a felfrissülésünket segíti, azok a csobogók, a szökőkutak, nem utolsó sorban a párakapuk, ezekből Pécset többet is lehet találni, többek között a belvárosban, Kertvárosban, Uránvárosban, illetve az Újvásárcsarnok mellett is. És hogy a nyár folytatása mennyire lesz forró, megpróbáljuk kideríteni, addig is szólnak a dalok, megállás, megszakítás mentesen. Énekel majd Beyoncé Shakirával, itt lesz Wolf Kati, ő pedig már Will Smith a 90-es évekből.

A legjobb zenék. Ez a 101 hét Best FM. A következő egy hétben úgy tűnik, hogy egy kicsit fellélegezhetünk, alább hagy majd a kánikula, no de nézzük a folytatást. Az előrejelzések alapján július és augusztus az átlagosnál melegebb lehet Magyarországon, így nem ritka, hogy ismételten 39-40, akár 41 fokot is mérhetünk. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján egyre gyakoribbak a hosszún elhúzódó hőhullámok és az aszályos periódusok. Bár régebben úgy tartották, hogy augusztus 20 után lehűlnek az esték, erre idén vélhetően nem nagyon kell számítanunk. Ami viszont tanács sokak számára jó hír, hogy szeptemberben is kitart a meleg, úgyhogy utószezonban nyugodtan lehet menni majd nyaralni. A folytatásban szólnak a dalok, méghozzá megállás, megszakítás mentesen, velünk lesz majd Geszti Péter Lotfi Begivel, hozom Whitney Houston klasszikusát a 90-es évekből, előtte énekel Molnár Ferenc Karamell, ez a Csillagom a Best FM-en.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Hamarosan folytatjuk a legfrissebb hírekkel, addig is várom a közlekedési információkat, ha éppen úton van és vitt magával kellő mennyiségű folyadékot, akkor megíratja nekem a tapasztalatokat. SMS Viber száma 30-as 889 107-es. Zárom az órát a French Affair dalával, szól a Sexy a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: A következő órában is tovább szólnak a dalok, a 90-es évektől egészen napjainkig válogatva. Így például hallható lesz Dári Ugyi 90-es klasszikusa, csak úgy, mint Tia és Rihanna közöse, Live Your Life. Előtte délután 5 órakor meghallgatjuk a legfrissebb híreket itt a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Szerda éjfélig tart a legmagasabb fokú hőségriasztás. Avatásokat tartottak a pécsi orvoskaron. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Az országos tisztifőorvos arra hívta fel a figyelmet, hogy a tartós, helyenként a 40 Celsius fokot is megközelítő hőség fokozottan megterheli a szervezetet, ezért kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás. Közben a miniszterelnök a vízkorlátozások betartását és a vízkivétel csökkentését kérte mindenkitől, ami annyit tesz, hogy ne ivóvízzel töltsék a medencéket, és ha megoldható, akkor halasszák el az autómosást is ezekben a napokban. Június 27-én szombaton tartották a pécsi orvoskaron az orvosavatásokat. Az ünnepi eseménynek a dr. Romhányi György aula adott otthont. A kar beszámolója szerint a magyar programban idén 159-en végeztek, míg az angol és német programban 187 végzőst avattak. A kar idén is meghirdette azt a díjat, melyre a kiemelkedő TDK munkát végző hallgatók pályázhattak. A Tudományos Diákköri Tanács döntése alapján dr. Schmidt Marcell nyerte el a díjat, aki több éves kimagasló demonstrátori tevékenységéért is oklevélben részesült, dr. Patai Kira Reginával együtt. Szabadtéri tüzekhez riasztották a tűzoltókat hétfőn Baranyában. Pécsett a Szabolcs-hegyi úton csaknem 2000 négyzetméternyi terület égett le egy eldobott cigarettacsik miatt. A lángokat a pécsi hivatásos és a palkonyai önkéntes tűzoltók oltották el. A cserbokros dűlőben is tűz volt, itt is száraz fű kapott lángra, csaknem 200 négyzetméteres területen. A helyszínen a palkonyai és a pécsi tűzoltók végezték el az oltást, személyi sérülés egyik esetben sem történt. Gyarapodott a hazai kutyabarát strandok száma. Idén már országszerte 22 strand és fürdőhely várja az ebeket és gazdáikat. A kutyabarát helyek tájékoztatása szerint Pécs közelében a Hirdi kutya strandon várják a látogatókat. Magyarországon a becslések szerint csaknem 3 millió kutya él, így a kutyabarát helyek iránti igény várhatóan még nagyobb lendületet vesz. Távozik a HRN Kozár Mistény kapusa Oroszi István. Az MB2-es labdarúgó klubban honlapján azt írja, a hálóőr 2024. januárjában érkezett Kozár Mistenybe, azóta pedig számos alkalommal védte a csapat kapuját. A 2025-26-os szezonban a sérült Lékai Soma helyett az utolsó 8 fordulóban is ő állt a kapuban. A klub azt nem közölte, hogy Oroszi István hol folytatja pályafutását.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
2: Pécsett több helyszínen is gázhálózati munkákat végeznek ezekben a hetekben. Az Atinai út 32-es szám és a Lovarda utca közötti szakaszon sávlezárás mellett dolgoznak, a Huszár utca pedig Zsák utcává vált. A Péter utcában a Hász Mihály tér bejárata és a Hunyadi utca között dolgoznak, míg a Megye utcában a 4-es számú ház és a Papnövelde utca között zajlik a munka. Ezeken a helyszíneken teljes útzár van érvényben, a gyalogosok közlekedését azonban biztosítják. Szerdán egy hideg front éri el térségünket. Ennek hatására többfelé megnövekedhet a felhőzet, helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az ország nagy részén azonban a hidegfront ellenére sem szűnik meg a hőség. A kora reggeli órákban 23, napközben 35 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A friss híreket, információkat követően már is folytatódik a hűsítő zenei maraton. Jó rádiózást a mikrofonnál, most még ebben az órában H. Horváth László. Egészen biztosan érkezik majd a Lokál Patrióta csapat, Marsalkó Dáviddal a Halott Pénz és egy újdonság. Előtte itt van T.I. Rihannával, Live Your Life.
0: 101.7 Best FM.

A legjobb zenék. Ez a Soundhit Best FM. Nem is olyan sokára folytatjuk egy beszélgetéssel, de előtte viszont csak néhány szóban a várható időjárásról. Úgy tűnik, hogy holnap mérséklődik a kánikula, reggel 23, napközben 34-35 fokra érdemes számítani, és jönnek az áparok, zivatarok, heves széllökéssel, akár jégesővel is. Aztán csütörtökön reggel 18, napközben a 30 fok a jellemző 5-8 mm esővel és viharos széllel. Pénteken 29, míg a hétvégén 29-30 fokra van kilátás, és a következő hét egyelőre nem hozza vissza a valódi kánikulát. Időjárás után dalok, hallható lesz majd a Shakedown klasszikus az új évezredből At Night, Dr. Béres is rappelget egyet, ez pedig már a brit Jamiroquai és a Kent Heed a Best FM-en.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A legjobb zenék, ez a Szentegy Hét Best FM. További kellemes hétvégét az a Pécs Café Light, a mikrofonnál a főszerkesztő H. Horváth László. A Bikali élmény birtokon a két bemutatóval is készül a Nemzeti Lovas Színház, részint látható lesz a Rómeus Júlia, illetve az Unikorn és legendája. A darabokról Pintér Tibor igazgatóval beszélgetek.
1: Én is nagyon sok szeretettel köszöntök minden rádióhallgatót és téged is.
0: Egy kicsit nosztalgiázzunk. Mikor jött létre a Nemzeti Lovas Színház?
1: Éppen egy kocsi úton vagyok, és mindjárt megfogtál egy kemény kérdéssel. Egyébként tudom, hiszen tulajdonképpen több mint 10 éve áldoztam az életemet annak, hogy felépítsem magát a Lovas Színházi formát, de különben színház csinálással több mint 20 éve foglalkozom. Ez egy zsigeri dolog volt édesapámtól. Hoztam ezt az örökséget, aki Veszprémben egy Máci Mihály irodalmi színpadot vezetett, fiatalokat edukált a versre, és anyukám népművelő volt, tehát tőlük hoztam ezt a féle indítatást, hogy össze tudok fogni fiatalokat. A Lovas Színház 10 évre, egy picit több mint 10 évre datálódik.
0: A lovak iránti szeretet az honnan származik?
1: Az viszont már nagyon gyermekkorom óta. Én veszprémi fiú vagyok, és Balaton-Almádi hegyoldalba tanultam meg lovagolni. 8 éves koromban kérezkedtem fel először a lóra, vagy 7, és hát utána a tanulmányaim is úgy folytatódtak, hogy Pápán mezőgazdasági szakközépiskolát végeztem, ahol volt egy lovasklub, ahol díjugrató versenyző lehettem, majd utána vettek fel a színművészeti egyetemre, szóval az egész életem gyerekkorom óta a lovak körül forog.
0: A Bikali együttműködés az hogyan indult és mikor?
1: Ez egy nagyon érdekes sztori, ugye az ember mindig bevonza azokat az embereket az életébe, akik fontosak lehetnek. Ültünk egy cirkuszi bemutatón egy úrral egymás mellett, bemutatkoztunk egymásnak, ő megismert engem, azt mondta, hogy Kollár László, a Bikali élménybirtok megálmodója és tulajdonosa, és hát menjek le, és beszéljünk arról, hogy lehetne ott lovasszínházat csinálni. Le is mentem, és azon nyomban megállapodtunk, kötöttünk egy éves szerződést, ahol a nyár folyamán már akkor azt hiszem 6 vagy 8 előadást játszottunk. Az első előadás, ha jól emlékszem, a Mátyás királyról szóló rockoperánk volt. Ez egyébként, ez is 10 évvel ezelőtt volt, sőt több mint 10 éve, mert tavaly ünnepeltük a 10 éves évfordulónkat Bikalon, úgyhogy most már átbillentünk ezen a hűvös 10 éven is. És aztán utána minden nyáron játszottunk teltházakkal, ez így van töretlenül a mai napig, hiszen idén nyáron is megyünk ezzel a két fantasztikus musicallel, amit az előbb is említettél. Kedves rádióhallgatóknak, ez pedig nem más, mint a Rómeó és Júlia című gigantikus musicalnek egy úgynevezett koncertváltozat, amiben a legfőbb dalok, a sztori ugyanúgy elhangzik, illetve, hogy a sztori ugyanúgy működik, illetve az Unikorn és legendája című nagy musicalünk, ami az idei év legnagyobb durvanása volt.
0: Utóbbiról mesél nekünk, kérlek.
1: Hát ugye a Nemzeti Lovas Színházról azt kell azért tudni, gyorsan formát mondom, aki még esetleg nem látott minket, hogy több mint 20 lóval, 60 szereplővel járjuk az országot és a világot. Egyébként Abu Dhabiba is kaptunk meghívást ősztől egy nagyszabású rendezvénysorozatra, ahova lovakat majd kirepültetjük, de zárójel bezárva.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallotta. Hamarosan folytatódik a zenei maraton, velünk lesz majd Vastag Csaba, csak úgy, mint a Back to Black.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Gyere és élvezd velünk a nyarat a Selye városi termálfürdőben. Szabadtéri medencékkel, családbarát környezetben, nagy zöld felületekkel, alacsony árakkal várunk. Keresd minket a selyetermálfürdő.hu oldalon. Élmény, strand, Selye, Seljei termálfürdő.
4: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád, fények, élmények.

0: kommunikációs munkatársától.
1: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. De nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hóra látogató központban.
0: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
2: Ez a 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

0: szűrt és szoptatott. Szeres sötéten és kegyetlen, mint halottját az itt hagyott.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 West FM, a legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Hűvöset szeretne a kis szobába, a nagy szobába, vagy akár egy hűtőkamrába? Pannoncool, a Kaiser klímák kiemelt partnere, az ipari hűtéstechnika specialistája. Pannoncool.hu. Pannoncool.hu.
2: Programajánló a Best FM-en. Villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz Bány Alexa Schleppel, fellép a BSV és a Gang, csak úgy, mint Regán Lili és Lótfi Begi. Bővebb információ és jegyek villany.hu. Éjszakai zenésfürdő Harkányban július 4-én a Lepkemedence környékén. A buli este 7 órakor kezdődik, fellép New Week, majd Hanvai PG, míg a zárást DJ Duli és DJ Bara fogja játszani 10 és éjfél között. Bővebb információ harkányfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
3: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hóra látogató központban.
2: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Ez a 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Ez a 101.7 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
4: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en. Elkészítik Magyarország új klímatörvényét. Fennakadásokat okoz a hőség több vasútvonalon. Záporok, zivatarok frissíthetik majd fel a levegőt. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Új alapokra helyezni a kormány Magyarország vízpolitikáját. Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben bejelentette, ennek részeként országos vízmegtartási program indul. Fejlesztik az öntözési rendszereket, megújítják a vízi közműhálózatot és felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb aszályokra. A kormányfő azt is közölte, elkészítik Magyarország új klímatörvényét. A felszólalásra reagálva a Fidesz együttműködést ajánlott, a Mi Hazánk pedig az akkumulátorgyárak különadóztatását sürgette. Túl melegednek a motorvonatok az extrém hőségben, több vasútvonalon is fennakadások vannak, sokfelé pótlóbuszok viszik az utasokat. Egyes délutáni és esti járatok kimaradnak az elővárosi vonalakon is. A részleteket a Mávinform oldalon olvashatják. Semmelweis nap lesz holnap, a Magyar Egészségügy napja munkaszünet az ágazat dolgozóinak. Nem rendelnek a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok, az ügyeleti ellátás azonban folyamatos. A védőnői tanácsadók, illetve a gyógyszertárak zárva lesznek, itt is az ügyeleti rend érvényesül. A nyitvatartó patikák listáját a gyógyszertár adatbázisban és az egészségablak applikációban is megtalálják. A Semmelweis napot 1992 óta ünneplik. Július 1-e pedig 2011 óta munkaszüneti nap az egészségügyi dolgozók számára. Keresett a magyar uborka. Idehaza hagyományos konzerv uborkát és kígyó uborkát is termesztenek. Ez utóbbi mostanában népszerűbb. Mondta rádiónknak Varga István, a Fruitweb alelnöke.
5: Hagyományos konzerv uborka ágazat az nagy rész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található. Főként ott alakultak erre feldolgozó ipar is, konzervgyárak. Kígyó uborka termesztés az nagy rész Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes hajtatási területen zajlik. Megközelítek 150 hektáron, illetve az utóbbi időben egyre növekvő tendenciát mutat akár exportra, és 4600 tonna állítunk elő. Természetesen import ugyanúgy jelen van. Hozzá kell tenni, a magyar konzerv uborkából is megközelítőleg 1500 tonna kerül exportra. Ez némileg csendesedett, egy picit felhasználás terén, inkább a kígyó uborka került előtérbe.
4: Holnapra bőven juthat napsütés, de záporok, zivatarok is, akár felhőszakadás is lehet. Még 32-38 fok lesz. Csütörtökön hideg front vonul át felettünk, kelet felé halad. Több helyen számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. Délutántól nyugaton már ismét több zavartalanabb napsütés valószínű. A hőség csillapodik, napközben már csak 25-30 fok lehet. Pénteken is jól jöhet egy esernyő, de a nap is előbb bújik. 26-31 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
6: Értem én, hogy mindenki teljesen oda van, hogy 100 évre visszamenőleg, meg 100 évre előre is az összes meleg rekord megdőlt. De hát könyörgöm, mikor dőljön meg? Hát nyár van. Hát olyannyira nyár van, hogy a következő egy órát is csak is és kizárólag nyári daloknak szenteljük, ráadásul nyári funky daloknak, mert hát ugye kedv van, ami ugye azt is jelenti, hogy majd Hangya csatlakozik hozzám 7-től, addig pedig én White Boy 6 és 7 között a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.
0: Best FM, a legjobb zenék mixben.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: És én már nem is számolom, hogy az utóbbi napokban, mondjuk az utóbbi egy hétben vagy tíz napban hány fokot emelkedett a nappali maximum, de egyet tudok. Öttel emelkedett megint az a mixek száma, amelyeket vissza lehet hallgatni a Mixcloud profilomon. 155 mix ott van, elérhető tracklistával együtt mixcloud.com/DJ Whiteboy. Ezt tessék keresni.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Mindig egy picit emlékeztetni kell benneteket arra, hogy a Viper falunkra 0655-55-155-re videók is jönnek ám, meg fotók. Hát nyugodtan elküldhetitek nekünk, hogy éppen hol hallgatjátok a Night Shift-et, jó? Egész nyugodtan. Persze lehet csak rövid szöveges üzenetet is írni, de azt megtehetitek SMS formájában is ugyanerre a telefonszámra 0620-55-55-155, meg még e-maileket is várunk sok szeretettel, info@bestfmbudapest.hu, és persze Messengeren keresztül is, meg Instán keresztül is elértek minket, hogyha már be vagyunk tetszikelve, lájkolva, szívecskézve, Best FM Rádió Magyarország Facebookon is, és Instán is, így találtok meg minket.

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: Természetesen lesz még egy órányi funky itt a Besten. Természetesen hangjával, keddi reszidessünkkel a lemezjátszók mögött. Természetesen az előttünk álló 60 percben 7 és 8 óra között. Szóval gyors helycsere, és pár perc, pár pillanat múlva innen folytatjuk. Senki nem jön sehova.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Programajánló a Best FM-en. Villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz Bány Alex a Schleppel, fellép a BSV és a Gang, csak úgy, mint Regán Lili és Lótfi Begi. Bővebb információ és jegyek villany.hu. Éjszakai zenés fürdő Harkányban július 4-én a Lepkemedence környékén. A buli este 7 órakor kezdődik, fellép New Week, majd Hanvai PG, míg a zárást DJ Duli és DJ Bara fogja játszani 10 és éjfél között. Bővebb információ harkányfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
3: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hóra látogató központban.
2: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Ez a 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
4: Az országos és a fővárosi hőmérsékleti rekord is megdőlt ma. Az extrém meleg miatt megszaporodtak az áramszünetek. Megnyílt a budapesti Biodóm. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén, erről beszélt napirend előtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen vízkorlátozás érvényes, a nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken is kialakulhat tartós hiány. A kormányfő ismét azt kérte, takarékoskodjunk a vízzel.
5: Nagyon világos és határozott kérésem van minden magyar emberhez. Csak a valóban fontos esetekben szükséges vízhasználatra korlátozzuk az ivóvízfogyasztást. Azt kérem, hogy ezekben a napokban ne locsoljanak ivóvízzel, vezetékes ivóvízzel, a lehet, halasszák el az automosást, ne töltsenek medencéket, és halasszanak el minden olyan vízfelhasználást, amely ráér még néhány napig.
4: Soha nem volt még olyan meleg idehaza, mint ma. Az országos és a fővárosi abszolút hőmérsékleti rekord is megdőlt az előzetes adatok szerint. Széchenyben 42 Celsius fok volt, a 11. kerületben Lágymányoson pedig 41 fokot regisztráltak. Az eddigi abszolút csúcsot 41,9 fokot majdnem 20 éve 2007. július 20-án mérték Kiskunhalason. A fővárosi rekordot is ezen a napon jegyezték fel, akkor 40,7 fok volt Budapesten, közölte a Hungaromet. Megszaporodtak az áramszünetek az extrém hőségben. A fogyasztás alaposan megugrott, főleg a klímák használata miatt, a hálózat pedig túlterhelt. Budapesten, Pest vármegyében és az Észak-Dunántúlon az átlagosnál 2-3-szor több az üzemzavar. Az E.ON Hungária csoport megerősített készenléttel dolgozik. A társaság egyúttal arra figyelmeztetett, a következő napokban várható lehűlés és a viharokkal érkező hideg front is okozhat majd hálózati meghibásodásokat. Megnyílt a Biodóma fővárosi állatkertben. A városi oázis a trópusi és szubtrópusi növények mellett különleges állatfajokat is bemutat, például hulmánokat, baliseregélyeket vagy sarkantyús teknősöket. A 4 évszakos helyszín közösségi térként is működik majd. A napsütés mellett holnap már sok gomoly felhő költözhet az égre, többfelé jöhetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadással is. A szél késő délutánra estére megerősödhet, viharossá válhat. A csúcshőmérséklet még 32 és 38 fok között alakul. Csütörtökön hideg front vonul át felettünk, több helyen számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. Délutántól nyugaton már ismét több zavartalanabb napsütés valószínű. Napközben már csak 25-30 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
1: Na ez mi?
6: Peaks.
1: Ja? Peaks. Ja, persze. Te most, hogy mondod a
6: tetszett.
1: Mert mondtad, hogy nem a Kill Bill.
6: Nem a Kill Bill, de olyan hangzása van.
1: Tudod, a Tarantino most kivel forgat?
6: Nem tudom.
1: Kylie Minogue. De várjál, de hogy...
6: Új videoklippet?
1: Nem, és várjál, és hogy nem rendez a Tarantino.
6: De ezt...
1: Szerepel. Valamilyen kis költségvetésű...
6: Ja, igen, mert azt mondta, hogy rendezni már nem fog.
1: Igen, valamilyen kis költségvetésű...
6: Hát ha nem rendez, akkor szerepel.
1: Így, és a Kylie Minogue-gal, és azt mondták, hogy el is kezdődött a forgatás 2 hete, valami Velszi temetőben forgattak éppen valamit.
6: Hát tudod, I should be lucky.
1: Így. Tehát ez mint egy ilyen rossz vicc, nem? Hogy Quentin Tarantino és Kylie Minogue találkoznak egy Velszi temetőben.
6: Igen.
1: Így. Na, az viszont nem vicc, hogy DJ Hangya kedd névén beáll a lemezjátszok mögé, mert hogy ez mindig így van minden kedden, úgyhogy Funky még egy órán keresztül keddi rezidensünknek DJ Hangyának köszönhetően.
0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.
1: És hát ugye múlt héten említettük, hogy egy mérhetetlen mennyiségben és tempóban töltött fel a mixeidet a Mixcloud-ra. Na ezt nem, viszont nem mondtuk el pontosan.
2: A lokáció.
1: A lokációt legyen kedves prezentált.
2: www.mixcloud.com/hangyanagyhával tessék begépelni a billentyűzeten.
1: Így, vagy telefonon, igen, bárhol. Tehát ahol van internet, meg ahol van egy böngésző, akkor ott már el lehet érni, de aztán van saját applikáció, persze, hogy van saját applikáció is a Mixcloudnak, jó? Meg van olyan, hogy
2: a reklám helye.
1: Best FM Night Shift, ez viszont abszolút a mi reklámunk, mert hogy így vagyunk fönt Instán és Facebookon, úgyhogy a velünk kapcsolatos dolgok, Night Shift bulik, a Night Shift rezidensek éppen hol pörgetnek, merrefele járnak a hétvégén, ezt ott mind meg lehet találni. Tehát Best FM Night Shift Facebookon és Instán, illetve 0620 55 55 155, ez meg az SMS és Viber számunk.

0: A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál DJ Hangya.
1: Most jut eszembe, most, hogy már egy derékig járunk egyébként a foci VB-be. Ja, és egyébként ma van június utolsó napja. Ennyi volt a nyár első egyharmada.
2: Azt a mindenit.
1: Kész. Na, ugye az FND-ről tudom, hogy szereti a focit, a Németiről is, a Millerről is tudom. A Lauer tudom, hogy egyáltalán nem érdekli, meg a Slim Fit Szabit se. Veled így foci vonalon, meg egy egyetem VB vonalon?
2: Hát figyelj, hogy is definiáljam? Hát őszinte. Akkor úgy, mint ahogy a baráti körben. Hát nekem ez egy időben a csajozós dumám volt. Hogy
1: amíg...
2: nem szeretem a focit és a sört sem, úgyhogy...
1: Jó, hát ez
2: jó parti vagyok.
1: Ez ilyen mint a férduma.
2: De tényleg, nem. Egy-két ilyen rangadót megnézek.
1: De ilyen nagy, meccseket sem. Tehát, hogy VB-EB...
2: Figyelj, nyilván Magyarország játszik, ezt megnézem. De csak akkor, hogyha... Hogy is mondjam, hogyha a tévé előtt vagyok. Amúgy nem készülök rá, meg nem tudom, engem annyira nem mozgat a foci. Inkább a vízilabda, meg más sportágak, azok igen. De a foci nem.
1: De az a döntőt meg fogod nézni?
2: Talán. De azt is csak azért, hogy a projektoromat kipróbáljam a ház oldalán. Házfalán. I've never felt so satisfied.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel.
1: Kezdő angolóra gyermekeknek. Repeat after me. Na, nem Superstitious, ugye, mert azt összekevertük, az a babonás, ez a Superficial, az a felületes, ugye?
2: Felületes. Na, mi sem leszünk felületesek.
1: Nem, viszont pont azt akarok, hogy egyébként babonás vagy e, mert hogy oké, hogy tök jó, hogy most zártad a...
2: Nem, csak tudod, ezek a... tudod, amikor ülsz az asztalnál, és akkor mit tudom én... leesik valami a földre, és akkor körbe söpörnek, és akkor...
1: Nem mész a valakinek az esküvőre.
2: Igen, de tudod, csak ilyen bemondás.
1: Ja, jó. Na, mert hogy most egyrészt ugye ma zártad a júniust, jövő kedd az meg július...
2: Az mit jelent babonában?
1: Nem, a július 7-e, ugye, 07-07, nem is babonnal, mi ez? Számmisztika.
2: Ja, számmi, ja, akkor én leszek az új James Bond. Ja, nem, az 007.
1: Az 007, aha. Igen. A régi mentőnek a száma volt, az volt a sima nulla.
2: Nem.
1: A rendőr volt 07. A polisz 07. Volt egy ilyen társaság.
2: Senki ne legyen rosszul mellettünk így. Az utcán.
1: Egyébként, igen. Mire kihívunk valakit, tehát előpívjük a tudakozót. Most akkor mit kell csinálni. Na, tehát akkor jövőn kedd, jó? Akkor július 7-e. Várunk vissza szeretettel ezt a mait, meg köszönjük szépen. Jövőn kedden. Sziasztok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Sok helyen kritikus a helyzet a vízellátásban. Házi kedvenceinkre is figyeljünk a kánikulában. Egy hideg front vet majd véget a hőségnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén, erről beszélt napirendelőtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen vízkorlátozás érvényes, azonnali intézkedésekre volt szükség, az országot lajtos és tartálykocsik járják. A kormányfő ismét azt kérte, a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges. Vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót, ne töltsük a medencéket. Házi kedvenceinket is megviseli a napok óta tartó extrém hőség. Ilyenkor néhány szabály betartásával sokat tehetünk azért, hogy biztonságban átvészeljék a kánikulát. Részletek Serez Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
2: Minden esetben biztosítsunk megfelelő mennyiségű folyadékot, 2-3 óránként is meg lehet tenni, hogy fölfrissítjük a vitatótálakat. Biztosítani kell, hogy szabadon át tudjanak húzódni árnyékos helyre. Ha utcán sétáltatjuk a házi kedvenceket, ilyenkor a forró aszfalt néhány perc alatt kiégetheti a tappancsaikat. Próbáljuk meg a nagyobb sétákat késő délután hűvös területre lefolytatni. Ilyenkor energiába nem kell annyira túlsan táplálni az állatot, mint egyébként télen, vagy éppen a hűvösebb időszakokban, inkább a folyadékra kell a hangsúlyt fektetni, és próbáljuk meg az emberekre is odafigyelni, mert lehet egyébként, hogy egy-egy állat azért van rosszul tartva, mert akár a gazdájával van valami probléma.
1: Itassuk a madarakat a kánikulában, kéri a Dunadráva Nemzeti Park. A kertben a jól elkészített itató a madarak gyülekező helye lehet, kialakításakor azonban ügyelni kell rá, hogy lassan mélyüljön, a közepére pedig érdemes lapos követ tenni, itt a madarak megállhatnak, leszállhatnak, tanácsolják. Az itató kerüljön árnyékos vagy félárnyékos helyre, és ne érjék el a macskák. A víz rendszeres cseréjéről is gondoskodni kell. Itatásra egyébként az esővíz a legmegfelelőbb. Ha a madarak hozzászoktak az itatóhoz, töltsük meg mindig, ne csapjuk be őket. Éjfélig még lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra. Aki még nem rendezte a közterhet, automatikus 5 havi pótlékmentes részletfizetést igényelhet, közölte a NAV. Ezt az adóhivatal mobil alkalmazásában például pár kattintással el lehet intézni. Eddig már 32 000 éltek ezzel a lehetőséggel. Holnapra bőven juthat napsütés, de záporok, zivatarok is, akár felhőszakadás is lehet. Még 32-38 fok lesz. Csütörtökön hideg front vonul át felettünk, kelet felé halad. Több helyen számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. Délutántól nyugaton már ismét több zavartalanabb napsütés valószínű. A hőség csillapodik, napközben már csak 25-30 fok lehet. Pénteken is jól jöhet egy esernyő, de a nap is előbb bújik. 26-31 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Történelmi volt a mai nap, minden túlzás nélkül mondhatjuk, soha ilyen meleg Magyarországon még nem volt. Széchenyben 42 fokot mértek, és hát Budapesten Lágymányoson is elérte a 41 fokot a napi maximum. Blaze és Diaz majd jön hamarosan, akik arról énekelnek, hogy minden másképp lesz. Másképp nem, de egy picit enyhébb. Azért majd lesz holnap.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy.

Best FM, a legjobb zenék a Spice Girls rajongóknak, az utolsó reménysugár a Spice Girls dokumentum sorozat volt a Netflixen, de most Mel B azt mondta, hogy abból se lesz semmi. Jön Jerry Halliwell és a Look at Me.

Ezt a fem a legjobb zenék. Hivatalosan ők még léteznek, legalábbis nem jelentették be sohasem második albumuk az 1993-as Love and Peace óta, ahogy ők befejezték volna. És hát mindhárman élnek, úgyhogy tök jó lenne, hogyha a Black Machine egyszer így összeszedné magát. És legalább egy európai turnéra indulna azon, belül meg ellátogatna hozzánk. És 1, 2, 3, jön a Howie G.

Best FM a legjobb zenék. Holnap ünnepli születésnapját az Aerosmith frontemberének, Steven Tylernek lánya Liv Tyler, aki egyébként csak 11 éves korában egy koncerten jött rá, vagy hát akkor lett neki gyanús, hogy könnyen lehet, hogy Steven Tyler az apja. És tényleg, nyan az amazing!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Országos vízmegtartási programot tervez a kormány, ügyeleti rendszerint működik holnap az egészségügyi ellátás, záporok, zivatarok frissítik majd fel a levegőt. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Új alapokra helyezni a kormány Magyarország vízpolitikáját. Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben bejelentette, ennek részeként országos vízmegtartási program indul. Fejlesztik az öntözési rendszereket, megújítják a vízi közműhálózatot és felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb aszályokra. A kormányfő azt is közölte, elkészítik Magyarország új klímatörvényét. A felszólalásra reagálva a Fidesz együttműködést ajánlott, a Mi Hazánk pedig az akkumulátorgyárak különadóztatását sürgette. Különleges mentőszervezet talált meg egy hőségtől zavartá vált férfit. Az autós kocsiából Jakabszálláson kifogyott a benzin, elindult üzemanyagért, és 4 napon át mintegy 170 kilométert barangolt. Egy bejelentés alapján talált rá tegnap éjjel a Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület Juta térségében. A kimerült középkorú férfin a hőguta jeleit látták, a rendőrök beazonosították, a mentők kórházba vitték. Semmelweis nap lesz holnap, a Magyar Egészségügy napja munkaszünet az ágazat dolgozóinak. Nem rendelnek a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok, az ügyeleti ellátás azonban folyamatos. A védőnői tanácsadók, illetve a gyógyszertárak zárva lesznek, itt is az ügyeleti rend érvényesül. A nyitvatartó patikák listáját a gyógyszertár adatbázisban és az egészségablak applikációban is megtalálják. Keresett a magyar uborka. Idehaza hagyományos konzerv uborkát és kígyó uborkát is termesztenek. Ez utóbbi mostanában népszerűbb, mondta rádiónknak Varga István, a Fruitweb alelnöke.
2: Hagyományos konzervuborka ágazat az nagy rész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található, főként ott alakultak erre feldolgozó ipar is, konzervgyárak. Kígyóborka termesztés az nagy rész Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes hajtatási területen zajlik. Megközelítek 150 hektáron, illetve az utóbbi időben egyre növekvő tendenciát mutat, akár exportra is 4600 tonna állítunk elő. Hozzá kell tenni, a magyar konzerv uborkából is megközelítőleg 1500 tonna kerül exportra. Ez némileg csendesedett, egy picit felhasználás terén, inkább a kígyóborka került előtérbe.
1: A napsütés mellett holnap már sok gomoly felhő költözhet az égre, többfelé jöhetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadással is. A szél késő délutánra estére megerősödhet, viharossá válhat. A csúcshőmérséklet még 32 és 38 fok között alakul. Csütörtökön hideg front vonul át felettünk, több helyen számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. Délutántól nyugaton már ismét több zavartalanabb napsütés valószínű. Napközben már csak 25-30 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A Destiny's Child-ból kivált Beyoncé érkezik majd Sean Paul-lal és a Baby Boy-jal, és a Black Eyed Peas-ből kivált Fergie is jön majd 9 és 10 óra között itt a Besten, a Big Girls Don't Cry-jal. Tom Novi sehonnan nem vált ki, hiszen szólóban érkezik hozzánk, az Unexpected indítja ezt az órát.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM a legjobb zenék évekkel, sőt évtizedekkel ezelőtt a dal előtt a Cure már megénekelte, hogy a fiúk nem sírnak. Boys don't cry. Fergie szerint ugyanez igaz a nagylányokra is. Big girls don't cry. Ez itt a Best FM.

Best of a legjobb zenék. Az elmúlt napokban az időjárással kapcsolatban mit is tudtunk mindig mondani napról napra, csak az, hogy melegebb lesz, meg holnap még melegebb lesz, meg még melegebb lesz. Na hát akkor egy kis változatosság. Holnap sem lesz hideg, de úgy fogjuk érezni, hát azért a mai 40-42 fokhoz képest a 34 azért az 8 fokos visszaesés. Köszönhetően leginkább annak a nagyobb mennyiségű csapadéknak, amit tényleg reméltek holnapos már elérkezik hozzánk. Szóval zápor, zivatar, erős szél, hidegfront, de talán ez most egy picikét jól fog esni, és 34 fokos nappali maximum országszerte mindenhol.

Best FM a legjobb zenék. A basszusmenet megmaradt, a refrének megmaradtak, viszont a verzéket Coolio kicserélte, úgyhogy a Kool & The Gang 1979-es kellemes szerelmes számából így lett egy nagyon komoly kampánydal. Az AIDS és más nemi betegségek megelőzésének fontosságára hívja fel a figyelmet ebben a dalban. Coolio érkezik a Too Hot.

Best FM a legjobb zenék. Lehet, hogy ezért holnap egy pesgőt pukkant Lady Gaga, hiszen holnap lesz 10 éve annak, hogy hosszas küzdelmek árán 30 évesen végre meglett a jogosítványa. Bárcsak olyan végtelen lenne. Ő érkezik most itt a Besten, az Always Remember Us This Way-jel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kritikus a helyzet a vízellátásban. Idehaza még soha nem volt olyan meleg, mint ma, 42 fokot mértek. Megnyílt a Biodóm Budapesten. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Erről beszélt napirend előtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen vízkorlátozás érvényes, a nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken is kialakulhat tartós hiány. A kormányfő ismét azt kérte, takarékoskodjunk a vízzel.
2: Nagyon világos és határozott kérésem van minden magyar emberhez. Csak a valóban fontos esetekben szükséges vízhasználatra korlátozzuk az ivóvízfogyasztást. Azt kérem, hogy ezekben a napokban ne locsoljanak ivóvízzel, vezetékes ivóvízzel, a lehet, halasszák el az automosást, ne töltsenek medencéket, és halasszanak el minden olyan vízfelhasználást, amely ráér még néhány napig.
1: Megszaporodtak az áramszünetek az extrém hőségben. A fogyasztás alaposan megugrott, főleg a klímák használata miatt, a hálózat pedig túlterhelt. Budapesten, Pest vármegyében és az Észak-Dunántúlon az átlagosnál 2-3-szor több az üzemzavar. Az E.ON Hungária csoport megerősített készenléttel dolgozik. A társaság egyúttal arra figyelmeztetett, a következő napokban várható lehűlés és a viharokkal érkező hideg front is okozhat majd hálózati meghibásodásokat. Soha nem volt még olyan meleg idehaza, mint ma. Az országos és a fővárosi abszolút hőmérsékleti rekord is megdőlt az előzetes adatok szerint. Széchenyben 42 Celsius fok volt, a 11. kerületben Lágymányoson pedig 41 fokot regisztráltak. Az eddigi abszolút csúcsot, 41,9 fokot majdnem 20 éve 2007. július 20-án mérték Kiskunhalason. A fővárosi rekordot is ezen a napon jegyezték fel, akkor 40,7 fok volt Budapesten, közölte a Hungaromet. Megnyílt a Biodóm a fővárosi állatkertben. A városi oázis a trópusi és szubtrópusi növények mellett különleges állatfajokat is bemutat, például hulmánokat, baliseregélyeket vagy sarkantyús teknősöket. A 4 évszakos helyszín közösségi térként is működik majd. Holnapra bőven juthat napsütés, de záporok, zivatarok is, akár felhőszakadás is lehet. Még 32-38 fok lesz. Csütörtökön hideg front vonul át felettünk, kelet felé halad. Több helyen számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. Délutántól nyugaton már ismét több zavartalanabb napsütés valószínű. A hőség csillapodik, napközben már csak 25-30 fok lehet. Pénteken is jól jöhet egy esernyő, de a nap is előbb bújik. 26-31 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ma is ugyan már voltak röpke, záporok, zivatarok, de holnapra ígérnek nagyobb mennyiségű csapadékot a meteorológusok, ami jót fog tenni mindennek, növényeknek, ivóvízkészletnek, tavaknak, folyóknak, úgyhogy Justin Timberlake megnyugodhat, nem az ő könnyeivel kell majd feltölteni a folyókat. De azért a Cry Me a River jön hamarosan.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, ami a szigeten a nagy színpad, az a Glastonbury-nél a Pyramid Stage. Jövőre ez 10 éve annak, hogy Craig David először fellépett ott, úgyhogy a rajongók, illetve különböző angol médiumok, rádiók és tévék aktívan elkezdtek kampányolni annak érdekében, hogy a 10 éves jubileumra jövőre hívják vissza Craig Davidet a Glastonbury-nél a Pyramid Stage-re. Walking Away, Craig David jön itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék holnap után, tehát július 2-án lezárják majd a Lánchíd utcát, az Ybl Miklós teret és az Apród utcát a Clark Ádám tér és a Szarvas tér között délután 2-től este 10-ig, ezért tilos lesz majd megállni a Lánchíd utca U alakú parkoló teljes területén. Szintén.

Best FM, a legjobb zenék, akik a számtalan magyarországi Limp Bizkit koncert egyikén sem tudtak ott lenni, de szeretnék őket látni élőben. Siessenek! Július 1-én és 3-án még Spanyolországban koncertezik a Limp Bizkit. Egyébként egész júniusban Európában voltak. Aztán nekik irány vissza Kanada és az Egyesült Államok.

FM a legjobb zenék 2 évvel ezelőtti letartóztatásáról, amikor ugye megállították és ittas vezetésen kapták Justin Timberlake-et. Pár héttel ezelőtt kerültek ki a testkamerás felvételek, amiből tök egyértelműen kiderül, hogy az őt igazoltató 23 éves rendőrnek fogalma nincs, hogy ki az a Justin Timberlake. Hát persze nem lehet hibáztatni, de azért nem árt, hogyha ez a fiatal rendőr is, mert egy picikét azért utána néz Justin diszkográfiájának. Jön az egyik legjobb kis lemeze, a Cry Me

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: És akkor így a mai nap végére, illetve az elmúlt napok kánikulájának és hőségének, meg csapadékmentességének remélhetőleg a végére, akkor jön az, amire most már mindenki nagyon várt, hogy végre elő lehessen kapni az esernyőt. Holnap által tényleg szükség lesz az umbrellákra. Rihanna nyitja a mai utolsó órát.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

az érzés, ami ott lapult bennem most. Ismét megtalált szemnapok a láthatáron, megfelelni már nem kell mától, keressenek bátran, úgysem látnak már a kételyek udvarán.

Szerintem a legjobb zenék, azért jól tessék mindig megnézni a hivatalos kiírást, hogy ez most éppen DJ set, vagy a komplett nagy zenekaros fellépés, mert igazából nagy csalódás egyiken sem fogja érni az embert, mert hogy mind a kétféle verzióban turnézik jelenleg a Basement Jacks. Jelen good luck!

Best FM van a legjobb zenék. Vége a kednek, vége a night shiftnek. De természetesen holnap egy új nap lesz, ami mi meglepő szerda lesz, és a szerda, akkor Pop és Rádiós Lágerek 120 perces mixe.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: A fél három, kopog a hajna, a fejembe már üvölt a zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti. A mi